csokor automata, Kiskörösön pedig automata bolt nyílt az elmúlt időszakban. Utóbbiban italok, rákcsálnivalók, prémium kávék, alapvető élelmiszerek és higiéniai cikkek kaphatók. A személyzet nélküli kényelmi üzlet a nap 24 órájában az év minden napján nyitva tart. Na de vajon az élményvásárlás vagy a gyors vásárlása jobb? Ezt is megpróbáljuk kideríteni. Ma reggel a Caféban szükség van-e a személyzet nélküli üzletekre, és hogyan vásárolnak a nők, illetve a férfiak? Van-e különbség? Ki az, aki ír mondjuk bevásárló listát? Ki az, aki tudatosan megy? Ki az, aki csak hasraütésszerűen elmegy és bevásárol? Légy te is részese a műsornak, szólj hozzá kommentben, telefonon, SMS-ben, minden lehetőség nyitva. Köszönjük szépen, hogyha támogatod ezzel a reggeli műsort. Mi pedig az Óra klasszis dalával megtámogatjuk a péntek reggeled. Itt van Presser Gábor és a Nagy Utazás.

0: látható rádió.
1: Születi Batyus bált rendeznek Drágszélen, három rendőrt közokirat hamisítással gyanúsítanak az aranykonvoj ügyben. Köszöntelek, a Korona FM 100 friss híreit hallod. Október 10-én szombaton Születi Batyus bált rendeznek Drágszélen, amely 16 órakor lovaskocsikázással kezdődik, majd zenével és tombolával folytatódik. Anisi Jenikő, a rendezvény szervezője rádiónknak elmondta, hogy a gyerekeket egész este gyereksarok várja, a vendégek pedig saját ételt és italt is hozhatnak. Hozzátette, hogy a bállal a település közösségét is szeretnék összehozni.
2: Idén már a harmadik alkalommal hívhatunk mindenkit szeretettel erre a Drágszéli Batyus Születi bára, ami 3 éve egy jó ötletként indult, és már igazából egy gyönyörű igazi közösségépítő hagyományán nőtte ki magát a falunkban.
1: A fűtési igényekkel és a biomassza erőművekkel kötött állami szerződésekkel indokolta a fakitermelés újraindítását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a fakitermelési moratórium fenntartása mintegy 1,5 millió háztartás ellátását veszélyeztetné, és akár 1 millió család kerülhetne krízis helyzetbe. Aláírásgyűjtést indít a Mi Hazánk mozgalom, hogy a kormányzat mi hamarabb gondolja újra a szélerőművek szerepét a hazai energia mixben. Azt szeretnék elérni, hogy olyan koncepció mentén működjön az ágazat, amely a nagy nemzetközi cégek helyett a hazai kis- és középvállalkozásokat hozza helyzetbe. Eddig 5 embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben gyanúsítottként, akik között a terrorelhárítási központ főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van, erősítette meg a központi nyomozó főügyészség. A 3 rendőrt hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás büntettével gyanúsítják.
3: A sporthírek támogatója az Ecolab. Ecolab. Teljes körű higiéniai megoldások.
1: A Paksi Ese U16-os lány csapata a Dunaújvárosi városi Pase vendégeként lépett pályára tegnap, és magabiztos, látványos játékkal 13-0-ás győzelmet aratott. A Radványi László edzette lányok már a mérkőzés elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, szinte kapujukhoz szegezték ellenfelüket. A jól felépített támadásokból sorra alakították ki a helyzeteket, és ezekből gólokat is szereztek. Különösen a szélső felfutások voltak eredményesek, amelyekből több veszélyes akciót és találatot is kialakítottak. A kapus hátulról határozottan irányította a csapatot, és lábbal is bátran pontosan kapcsolódott be a játék felépítésébe. A paksiak szöglet variációi is jól sikerültek, ezekből szintén több veszélyes helyzet alakult ki. A nagy különbség ellenére a mérkőzés során még számos további lehetőség adódott a paksiak előtt, azonban több alkalommal a labda elkerülte a kaput. Volt olyan időszak is, amikor mindenki gólt szeretett volna szerezni, és emiatt a korábban jól felépített csapatjáték kissé háttérbe szorult. A Paksi Ese végül 13-0-ra győzött, és összességében végig fölényesen, lendületesen és sok szép támadást vezetve futballozott. A gólszerzők Witt Viktória, Antal Alina, Gutman Zoé, Dömény Dóra, Szlavinics Roxana és Dömötör Nikol.
3: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai Természetes Ásványvíz és Grőpszik Víz.
1: Ma eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozott lesz a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatóak, számottevő csapadék nem valószínű, élénk erős lesz a szél, délután 18-20 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmed, legyen szép napod!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Köszönjük szépen!
6: Nagyon szívesen!
5: Jó reggelt mindenkinek, 5 perccel múlt 8 óra, benépesült a stúdió. Hölgyeim és uraim, itt van Csapai Tamás!
7: Jó reggelt, sziasztok!
6: Ő már igen.
5: Ő már a nép. És az a helyzet, hogy érzek valami cukros illatot. Valami más női parfümöt, ami eddig volt. Ki van itt velünk?
7: Csatornázd be az égi szellemeket.
5: Márkus Mikel!
6: Hello,
8: ezt a felvezetést, apám, nekem hamarabb kellett volna jönnöm, majd mindig jönnöm kellene.
7: Erre nem számítottál.
8: Nem.
6: Igen, de hogy elkényeztetnek.
8: Tényleg, amikor beszéltünk róla, hogy érkezem majd és jövök kisegíteni itt a fiúkat, meg hát a korsit megmenteni a srácoktól, meg a hallgatókat.
7: Ez nem volt szó tőled.
8: Akkor mondtam Zalánnak, hogy akkor én a kávét úgy szeretem, hogy tejhabbal és egy cukorral. És amikor bejövök, és egy elég komoly látta itt vár az én régi helyemen, akkor úgy megmelengette a szívem a korsi. Mert hogy én szóval ezt a melót így leosztottam, hogy akkor, jó, akkor figyelj, korsi jön, ezt jövök, akkor csinálj már neki egy kávét, szóval köszi korsi.
7: Nekem nem volt képes egy presszó kávéra lányomni.
6: Nem akartam, hogy kihűljön.
7: Jaj, a rossz dumádat.
5: Na, hölgyeim és uraim, az a helyzet ma reggel, hogy nem véletlenül vagyunk ilyen sokan, mert valószínűleg ez mostantól standard lesz. Amikor csak tudunk, akkor minimum hárman leszünk itt a stúdióban, plusz ugye a korsi, aki mindig fix pontja a reggeleinknek.
6: A felesleges rossz. Így jellemezném.
8: Engem meg, ha engednek a főnökeim, mert hogy annyira Murphy törvénye, ugye, hogyha az embernek valahova dolga van, menni kell valahova, valahol jelenése van, akkor tudja, hogy történik valami, vagy két gyerek az azt mondja, hogy nem mész te sehova. Hát, hogy tegnap a kislányom azt mondja, hogy teljesen megtaknyolódok, és akkor a...
7: Belázosodok minden, amit
8: kell hozzá. A minden, hogy jön a belőle a minden, akkor ez egy...
7: Inputon, outputon, leesett, hogy mi volt a mindenhol jön belőle a minden.
8: Na, igen.
7: Jó. Igen. Hát, kicsit lassú a felfogásom reggel.
8: Szofisztikáltan akartam elmondani azt, amit egyébként rajtad kívül, Tamás, mindenki értett. De hogy...
7: Figyelj, nem volt olyan jó, tehát ez mégis az a lány. Ki volt a második a listánkon?
5: Jaj, várjál, szerintem... G betűvel kezdődik, és Urcsány a vége.
8: Nem, igen, csak viccelek. Voltam én meg a Feri.
7: Furcsány Feri.
8: Tehát én meg a Feri voltunk a potenciális jelöltek.
5: És te lettél a nyertes, úgyhogy ez egy elismerés.
8: A Feri, veszem. Nagyon jó. Jobb vagyok, mint a Feri.
7: Sokkal. Milyen Feri?
8: Az biztos.
5: Na, szóval. Visszatérve, azért vagyunk most ilyen sokan, mert hogy mostantól ez lesz a standard, megpróbálunk minden reggel a lehető legtöbben itt lenni, hogy a legtöbb nézőpont, álláspont ütközhessen a reggeli műsorban, minél színesebb tartalmat tudjunk nektek előállítani, és ami az extra, ma reggel elindult a látható rádió.
7: Semmi dobpergés, hogy valami.
8: Ja, de most várjál, most akkor látnak is?
5: Igen, ott
8: küldhetek egy pusztítanyon. Szia, anya!
5: Benne vagy a tévében.
8: Benne vagyok a tévében.
5: KoronaFM100.hu a fő oldalon, a jobb alsó sarokban látjátok a közvetítést, az 024-es, megy az élőadás, és amikor mi élőben vagyunk, élőben beszélünk, akkor a stúdióban látjátok az élőképet. Ez egy ilyen extra izgalom, ami szerintem vár benneteket. Bekukkanthattok ide a kulisszák mögé.
7: És természetesen a dalok közben sem fekete képernyő várja a hallgatókat, ugye ezt is tegyük azért gyorsan. Hozzá.
5: Visszatért a dalcím kiírás.
7: Yes.
5: Igen.
8: Ez az.
7: Hány helyet vártunk rá?
8: Hello! Tényleg ott van.
5: Mutatja a Szilva. Látszik is a kamerán, igen.
7: Egyébként a stúdióban nem hozunk ember telefont, ezt ugye tudod.
8: Ja, nincs itt semmi. Jó, most olyan vagyok, mint egy gyerek. Nem, de azért nem csak ez lesz a téma, ugye?
5: Nem.
7: Téma.
8: Mert lesz. A színes tartalomról beszéltem, ami persze akkor már így is megvalósul, hogy ott vagyunk, széles. Hát majdnem azt mondom, hogy széles képernyőn, de még állaiknak nem. De csak színes képernyőn. De azért másról is beszélgetünk ma reggel.
5: Persze, mert hogy Soltvadkerten van virágcsokorautomata, illetve elérhető már Kiskörösön egy 024-es ilyen önműködő automata bolt. Ami így elsőre furán és meglepően hangzik, és Szilvának az volt az első kommentje a csoportban így a virágcsokor automatára, hogy nekem ne hozzon senki automatás virágcsokrot.
7: És a férfi igen is tegye bele az erőfeszítést abba, igen. Hogy menjen el virágboltba, állja ki a sorát szépen, igen. És úgy vegyen neked virágot.
8: Hát igen, mert azért virágot soha nem vesz a férfi, csak úgy, ahogy mit mond, azt írta nekem a Tamás, hogy szépítsen a dolgot, a szándéka fontos. Nos, Korsi, szerinted te szándékból hányszor kaptál virágot életed során? Nem azért, mert születésnapod van, névnapod, vagy azért, mert kiangolnak engesztelni.
6: Én szoktam kapni.
8: Jó, oké, a kivétel erősíti a szabályt, a Korsinak, ami egyébként is dolga van. Szóval, hogy mindig oka van a virágnak. Vagy azért, mert valami ünnep van, vagy azért, mert rossz fát tettetek a tűzre.
6: Hát várja, akkor elgondolkodom most már.
8: Ugye?
6: Majd mindjárt fel is hívom, hogy miért kaptam én azokat a virágokat.
8: Ugye? El kell, hogy gondolom. Igen.
7: Ez a klasszikus, a pokolba vezető út a jó szándékkal van kikövezve. Most haza fog menni, meg fogja kérdezni, miért kaptam ezeket a virágot? Elindultad a vezérhangja, hogy valamilyen oka volt ennek.
8: Szóval szét kell nézni szerintem, hogy melyek azok a... Csak úgy, mert eszembe jutottál, mert 10 év virágok. Na,
7: miért
8: ugye?
7: Utálatosak ezek?
8: Mennyire hihetetlen.
6: Köszi, Szilva.
8: És ha már ez van, akkor igenis, menjél el apukám, álljál sorba, válogassál, nézed meg, szaglászad meg. próbáld meg a legszebbet kiválasztani, és azt hozzad-e. Nem elmész az automatához, bedobod a százasokat, és majd kijön a csokor.
7: Figyelj rám, az a helyzet, hogy mondjuk egy virágbolt este hatig van mondjuk nyitva, tételezzük fel. De a férfi embernek mondjuk fél hétkor történik valami olyasmi a fejében, hogy virágot kell vinni. Na és akkor most mi van? Akkor ne vigyen virágot? Akkor
8: széles a mező a határ.
7: akkor az lesz a bajotok, hogy nem vitt virágot nektek.
5: Jó, meg nagyon sok mindenen kell gondolkodni. Egyébként a férfi, hogy szerintem odáig nem megy el, hogy most akkor piros, fehér, rózsát nem viszek bizonyos alkalmakra, mert szúrós, nem viszek szegfűt, főleg pirosat, mert hát tudjuk.
6: Engem, én megmondom őszintén, engem a virágoknál, tehát ott nincs határ. Tőlem hozhatnak bármilyen színű, csak virág legyen.
8: De automatásat is?
6: Hát nekem még az is jó lenne.
8: Ez olyan, mintha az a nejlomba csomagolt lenne a T betűsből. Mert én attól is frászt
6: kapom. Dehogy szépek. Hát ott, szépen kirakod a vázába.
8: Ja, aztán másnap meg így az egész így lefelé megindul. Dehogy szépek.
7: És most harc. És most harc. Bing, bing, bing.
8: De hogy automata, érted? Nekem ez, most az a kávé is. Ez a kávé azért volt finom, mert te készítetted.
5: Köszönöm szépen.
8: Köszönöm szépen.
6: De automatából
8: jön. De ha oda kell mennem az automata, hogy bedobod a százast, az nem olyan az a kávé.
5: Jó, hát van, amikor a szükség nagy úr.
8: Benne van a szíved.
5: De meg tudod állapítani mondjuk egy virágcsokorról, hogy az automatás vagy nem automatás. Lehet a virágboltos is ugyanúgy néz ki, hogyha két napja ott van.
6: A virágboltos. Hát azért
8: igen. Hát két napja ott van, akkor tényleg. Az valóban úgy néz.
7: Direkt félre értenek itt téged.
8: Akkor a boltos igen, valóban másnélkép néz ki, hogyha ott van két napot.
7: Na, akkor most tartjuk egy pillanatnyi szünetet. Nagy levegőt veszünk.
8: Megjöttem.
7: És már mész is. Szóval veszünk egy nagy levegőt, Zalán, miről fogunk ma reggel beszélni?
5: Ma reggel arról, hogy vajon az élményvásárlás vagy a gyorsvásárlás, jobb szükség van a személyzet nélküli üzletekre, illetve hogyan vásárolnak a nők és a férfiak. Megtaláljátok a posztot a Korona FM 100 Facebookján. Korsi, köszi!
6: Nagyon szívesen!

0: fáradt a dallam egészen Hollandiától, Ronda és a Break My Heart itt a Korona FM 100-on. Szép napot, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 2 perccel múlt 4:09. Ma reggel az automata boltokról, a különböző automatákról beszélgetünk, amik hát lehet, hogy a jövőben felváltják majd az élményvásárlást. Hát ez a fő kérdés.
1: Tegnap is mondtam, hogy az élmény szóval engem a sírba lehet tenni most már, mert minden...
2: Ez egy nagyon-nagyon jó marketing, nem, csak annyit mondok, hogy ez egy marketinges fogás. Egyáltalán nem jó, mert annyira egyértelmű, hogy itt semmi más nem jutott eszébe a kreatív csapatnak, amikor ezt a termékszolgáltatást el akarták nekünk adni, csak az... Mondjuk azt, hogy ilyen, nagyon jó, kerüljön háromszor annyiba, hát persze.
1: A roppanós jégkrém élmény. Miről beszéltek egyáltalán?
2: Mi ez a roppanós jégkrém élmény? Na, nincs ilyen.
1: Ez tudod mi, ez ugyanaz, mint amikor a dalszerzők, vagy a szövegírók lalázást írnak a refrén helyett.
0: Mert
1: nem kell szöveget írni hozzá, tök jó ilyen kecsi tud lenni a dallam. Ez a marketingben az élmény szó, ez annak az egy az egyben a megfelelője.
0: A roppanós jégkrémről nekem mindig az jut eszembe, amikor kijövök nyáron a boltból, beülök az autóba, mondom, gyorsan megeszek egy jégkrémet, mielőtt indulok. Első harapásnál jó nagyot roppan, és az ölembe landol a teljes csoki.
2: Igen.
0: És akkor világos farmeromról valahogy csuvickolhatom ki a csoki foltot.
2: De egyébként elindult a metódus, tehát már megjelent egy kép az agyában arról, hogy nyár van, meleg van, veszem a jégkrémet, beülök az autóba, és az élmény szóval pontosan ezt akarják elérni, hogy elinduljon benned valami, te azon kezdjél el gondolkodni, aztán, hogy milyen irányba megy, az már majdnem, hogy édes mindegy. Az a lényeg, hogy elindított benned valamit.
1: Na és akkor mi a véleményünk a vásárlás élmény kapcsán arról, hogy automata boltok, automata virágbolt van. Ugye jó múltkor a Füstiék énekelték meg az automata pizzázót, vagy igen, pizza készítőt
2: Dunaujvárosban. Én megmondom őszintén, hogy amikor ezt megláttam, semmi más nem jutott eszembe, hogy ez nem egy kényelem volt, ugye ez volt talán így a neve, és valahogy úgy hangzik ennek az egyébként magyar kezdeményezés, úgyhogy ennek én full örülök, hogy ez magyar cég.
1: Magyar cég.
2: Úgyhogy emiatt én adok nekik egy ilyen piros karikát. Nem piros pontot, egy piros karikát.
1: Ceruzával írt piros pontot.
2: Hogy ez semmi más, csak egy üzlethelység automatákkal. Tehát ott van 3 vagy 4 automat, aztán slussz and pass. Ennyi. Tehát ez nem kell tovább ragozni, ezt nem kell tovább dumálni. Ilyeneknek szerintem nincs helye egy belvárosban, egy akárhol. Tudod, hol van ennek helye?
1: Hol?
2: Ennek helye van egy buszpályaudvar mellett. Ott simán el tudom képzelni, mert amíg mondjuk várakozik a busz, addig valamit leugrik az utas, és valamit eszébe jut, hogy hú, de enne egy snacket, és akkor egy ilyen automatához odalép, és akkor vesz egyet. De az, hogy én munka után fogom magam, átgondolom, megírom a kis bevásárló listámat úgy nőiesen, és hogy oda megyek egy ilyen automatához, ráadásul az én bevásárló listám úgy kezdődik, hogy veszek 1,5 kiló lábszárat, meg vagyok lőve az automatánál.
1: Ennél az automatánál egészen biztos, hogy meg vagy lőve.
2: És akkor kész, tehát a résztemről ez meg is van.
0: Gondolj bele abba, hogy odaállsz az üveg elé, automata elé, húspultos automata, és akkor ott van a karaj, a kötözött sonka, a lábszár, és akkor bedobod a százasokat, egyébként jó sokat bele kell dobni, mert azért nem olcsó egy lábszár, és akkor tudod így kijön, leesik az alja, bocs!
2: Na és ott már tényleg van baj a 2 napja ott lévő. Na szóval, hogy így látjátok magatok előtt ezt, hogy ez itt tök életszagú, hogy te vásárolni mész, és hogy nem mész egy automatához, bedobod a százasokat, az kijön a lábszár.
1: Szerintem marha egyszerű ez a történés. Ilyen szempontból nem te
0: marha
1: vagy egyszerű.
0: Marha lábszár egyszerű.
1: Igen, köszönjük szépen. Tehát nem te vagy a célcsoportja ennek az eszköznek, vagy ennek a vásárlási élménynek.
2: Mi a bajom, ami miért nem lehetek? Azt hiszed, hogy én ilyen egyedül, ilyen unikum vagyok? Tehát nem, tehát van azért még rajtam kívül szerintem egy pár nő a világon, édesanyja, meg aki háztartást vezet és főz. Tehát akkor mi már ebből is szerintem tényleg ki vagyunk zárva.
1: Ebből ki vagytok zárva, de van viszont egy olyan réteg, akinek este tényleg elég az, hogy elmegy az automatához, kivesz 3 kiflit, egy csomagolt sajtot, meg egy párizsit, és megvan neki a vacsorája. Tehát szerintem ez a
0: könyörgöm,
1: lehetőség.
0: De szokták azt mondani, hogy a Tesco-s kifli az 10 perc után már olyan, hogy gyilkolni lehet vele. Egy automatás kifli, most gondoljátok bele.
2: Hát az már, amikor belőttek, akkor lehet vele gyilkolni. De egyébként ti vagytok a pasik, tehát nektek ez bejön? Nektek ez neked, tök rendben van?
1: A világon semmi bajom nincsen.
2: Ez az irányba megy így a világ? Hogy így mindenhol nem kellene eladók, nem kell pénztáros.
1: Sokkolom a Szilva néninek. Igen, ebbe az irányba megy a világ. Tehát, hogy nem 1912-ben élünk. Egyrészt, másrészt meg akár tetszik ez nekünk, akár nem, el kell fogadni, hogy, hogy ebbe az irányba fogunk haladni. És most te akarhatsz bármelyik nagy bevásárlóközpontba menni, ott is automata pénztárral fogsz találkozni.
2: Nem akarok, de kell.
1: Oké,
2: de hogy kell, vásárolnom
1: most itt tiltakozhatunk, meg hőböröghetünk rajta, de akkor is ebbe az irányba fogunk menni. És akkor ez itt már ugye be lehet szálazgatni jobbra-balra, hogy most akkor a kis automata boltok legyenek, vagy legyenek ezek a nagy bevásárlók, de ne legyenek pénztárosok. Ez már egy tök másik kérdés. Nekem egyébként így frankón nem hiányzik az, hogy nekem legyenek emberek egy boltban, hogyha én le tudom venni a dolgokat. Nyilván jó, hogyha lehet valakivel váltani a pénztárnál három mondatot, de nem hiányozna, hogyha erre nem lenne lehetőség.
0: Én pontosan tudom, hogy a Szilvát hogy lehet kiakasztani. És én egy ilyen hangeffektet ide fogok rakni, amit gyorsan be lehet játszani, hogy árucik eltávolítva a csomagoló területről.
2: Igen, tegye vissza a csomagolót. Na nem, tehát egyébként tényleg beletrafáltál, frászt kapok tőle. Értem én a lényegét, oké, tök rendben van, hogy már azt is automatizáljuk egy részét, tehát a pénztáraknak, ugye arra beszélünk, mert ez az automata pénztár szokott így visszadumálni és feleselni. És de nem tudom azt megcsinálni, mint a gyerekeim, mert ha csöndben maradsz, akkor csöndben maradsz, mert nem marad csöndben, tehát tolja nekem ez erre. És na már, látod, már itt probléma van. Hogy már ideg állapotba kerülsz.
3: Ideg állapotban jöttem, Mónika.
2: Ha megúszod a vásárlásnál, hogy tök rendben van minden, akkor neki áll vele szövegen még.
1: Az a helyzet, hogy
2: az automata pénztár.
1: Ugye nekem nem hiányzik az, hogy ott kontaktoljak a fizetéskor mondjuk bárkivel, de nekem még nem sikerült automata pénztárat úgy használnom, hogy ne kelljen segítséget kérnem.
2: Tessék, mert
1: valamelyik péksüteményt rossz kóddal ütöttem föl, nem ismeri föl éppen, vagy rosszul, tehát nem címkéztem föl a mérlegnél az árut, tehát nekem mindig kell valami segítséget kérnem.
0: Tehát meg hát, amikor piát veszel minden este.
1: Köszönöm szépen, Zalán. És akkor érkezzem most a következő, de a speciálba Zalánnak.
0: Jöhet.
2: Egyébként tényleg tök jó volna, hogyha hozzászólnátok ti is a műsorunkhoz. Ú, de rég mondtam már. No. Telefonszámunk 78-567-62.
3: Yeah!
2: 78 korona!
1: SMS számot is tudod fejből?
2: 32 korona.
0: Egyébként ez a megúszós módszer, ez a megúszós, amikor a koronát mondjuk a végére, ez a megúszós.
2: Igen?
0: Persze.
2: Ja, régen így kellett, mert nekem ezt mondta a főnököm.
0: Tényleg.
1: De most már az Zalán a főnököd.
2: Jó. Bocsánat. 32 567 662.
0: Szuper, és egy olyan dal következik, ami már akkor is itt volt, amikor még itt dolgoztál. ATV Topic A7S.
2: Na, szevasztok.
0: Hey, your love 9 PM.
4: A Korona Café jótékony hatást gyakorol a közérzetre.
5: Kíméli az érfalakat, az idegrendszert edzésben tartja,
4: és nyomokban nevetést tartalmaz.
5: Mellékhatása a jól értesültség, a heves érzelem és a széles mosoly.
4: Tejfabbal fogyaszt. Korona FM 100. Itthon vagy.

0: A napi rutin is könnyebb.
1: A Korona FM százzal pörgeted.
0: Ébredjünk kedvűen, ismerd meg a helyi híreket, játsz egyedi koronás ajándékokért.
1: És hallgasd a legjobb slágereket egész nap. Korona FM 100.
0: Itthon vagy.
1: A műsorszám
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
0: Reklám. Víz kerül rá? Nem gond! Gyerekek, házi állatok, jöhetnek! A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban.
2: Keresse a kalocsai Diego áruházban, ahol szakértők segítenek önnek a vásárlásban. Diego Kalocsa, Bátyai út 23.
0: Ő járt már idén látásvizsgálaton? Ha még nem, itt a tökéletes alkalom. A 33. évfordulóját ünneplő Vicai Látás és Hallás Központ különleges születésnapi ajánlattal várja. Készítessen új szemüveget, és ön döntheti el, mire kéri a 33%-os kedvezményt. A szemüveg lencsére vagy a szemüveg keretre. És ez még nem minden. Új szemüvegéhez most az optometriai látásvizsgálat ingyenes. Foglaljon időpontot a 30-647-80-22-es telefonszámon, vagy online a vicaioptika.hu oldalon.
3: Na, Józsikám, új autó? Ez jó sokba kerülhetett. Hogy tudtatok már megint ennyit spórolni?
4: Tudod, szomszéd, leszigeteltünk mindent, a homlokzatot és a födémet is. A számlák helyett inkább a kocsi részleteit fizetjük.
0: Te is követnéd Józsi példáját? Spórolnál a fűtés és hűtés számlán? Hűszigár. Hűszigetelés pincétől lapadlásig. Vásárolj építőanyagot közvetlenül a gyártótól. Kalocsa és Bátya között az 51-es főút mellett. Hűszigár. A legjobb ár.
5: Szuper hírünk van. A GoGo Parkba megérkezett az őszi-téli árukészlet. A második emeleten óriási választékban a legdivatosabb női férfi meleg kabátokat, puha pulóvereket, táskákat és lakástextileket találod meg. És ez még nem minden. A földszinten megnyílt az új vegyi áru részleg, ahol tisztítószereket, mosó és mosogatószereket, valamint női férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! GoGo Park, Kalocsa, Bátyai út 2 pera, a buszpálya udvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.
6: Közeleg a disznótorok ideje. Ne bízza a véletlenre a családi receptet. A kalocsai böllérboltban egy helyen talál meg mindent. Szemes és őrölt fűszerek, paprikás kolbász és téli szalámi fűszerkeverékek prémium minőségben, természetes és műbelek, kis és nagy tételben. Húsdaráló, töltőberendezések, szalagfűrészek, dipkések, bárdok, kesztyűk, szinte minden, amire a disznóvágáshoz szükség van. Keresse a böllérboltot Kalocsán az Ipari Parkban. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 2 óráig.
1: Te is kéred a siker kulcsát?
0: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.
1: Ez reklám volt.
7: Köszöntelek a Korona FM 100 híreit és Korsós Évát hallod. 2 hét múlva szavazhat a parlament az idei költségvetés módosításáról. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke a házbizottság ülése után elmondta, a jövő héten hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig csak hétfőn tart plenáris ülést a parlament. A résztvevők többsége a teljes tiltást támogatta a rövid távú lakáskiadásról szóló szavazáson az első kerületben. A polgármester közölte, a kerületiek véleményét és a hatástanulmányt figyelembe véve kezdik meg a szabályozási koncepció előkészítését. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. Ebből a változatból még 4 érkezik. A járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd. Megnyitották a forgalom előtt a Romániát és Ukrajnát összekötő új Tisza hidat. A híd a romániai Máramarosz-sziget és az ukrajnai Tiszafehér egyháza között teremt új közúti határátlépési lehetőséget. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készülhet az idén Franciaországban. A francia mezőgazdasági minisztérium szerint az elhúzódó hőség és asszály, továbbá a szőlőterület csökkenése miatt.
1: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai természetes ásványvíz és Grőpszikvíz.
7: Ma felszakad. szakadozik, csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap, csapadék nem lesz, a szél élénk, átmenetileg erős marad, a legmagasabb hőmérséklet 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmed, a Korona FM 100 friss híreit és Korsós Évát hallottad.
8: Köszönjük szépen a híreket, információkat, 2 perccel volt el 8:30. Hát hölgyeim és uraim,
9: ez hülye.
10: Jó reggel!
11: Nagyon hiszitétek, hogy nem fogom használni a Michael Jackson állatszomat.
10: Mert hogy azért osztjuk meg az hallgatókkal, akik most csatlakoztak volna hozzánk, hogy már nem csak hallgatni, hanem nézni is lehet a kafét.
8: Bizony.
10: Te, úristen, te még kafénak hívják?
11: Igen.
10: Igen.
11: Szegénykép úgy elbizonytalanodott hirtelen.
8: De feljelentést kaptunk időközben, hogy Magyarországi Rádió vagyunk, miért nem Korona kávénak hívjuk, úgyhogy azóta átneveztük.
10: Ja, bocsánat. Szóval, hogy már nézhetitek is a Korona kávét. Mert hogy a weboldalunkon bizony most már élőben ott vagyunk.
8: Bizony.
10: Színes képernyőn, még nem széles, de színes képernyőn.
8: Korona FM 100.hu. Na, hogy most egy perc nem egy az útinfó.
10: És nézzétek meg a Tamást, milyen hülye.
8: Igen, fejjel lefelé van rajta a Jacko állarc.
10: És van rajta egy Jacko állarc, de hát, hogy na, értitek.
8: Most nem vette észre, hogy fejjel lefelé van.
10: Ez komoly, én azt hittem, hogy fordítva, hogy az a poén benne.
8: Na, szóval komolyra fordítva a szót, két személygépkocsi karambolozott Dömsödnél az 51-es fiút 47-es kilométerénél. A tűzoltók egy embert kimentettek az egyik járműből, a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, ez nagyon fontos.
11: Praktikusan akkor az 51-es fiúton most Budapestre nem túl jó ötlet elindulni.
8: Bizony.
11: Na nézzük, mi a helyzet a környékünkön az 51-esen. Kalocsán Árok, Patka és Szegély rendezési munkák vannak folyamatban, Kalocsa és Dunapataj között kaszálnak,
8: Dunapataj belterületén pedig útfelújítási munkákat végeznek. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között továbbra is zajlik a burkolatfelújítás, emiatt több szakaszon is félútpályás zárás van.
11: Az 53-as főúton Kiskunhalas belterületén az 56-os és 58-as kilométer között Árok, Patka és Szegély rendezés miatt délután 3 óráig csak egy sáv járható, váltakozva jelzőrös irányítással.
8: Az 54-esen Császártöltés térségében növényzet gondozás miatt van félpályás lezárás, Kecel belterületén pedig Árok, Patka és Szegély rendezési munkák vannak.
11: Bármerés jártuk, vigyázzatok nagyon magatokra, egymásra és a többi közlekedőre.
8: Na és akkor Szilva, felkészültél? 3, 2, 1.
12: Jó utat!
13: Legyen az autód mindig tiszta,

0: Sacco és a We've Come a Long Way itt a Korona FM 100-on, a Korona kávéban. Jó reggelt mindenkinek, 7 perccel múlt 8:30. Jó, ez csak a vicc része természetesen, de a Korona FM 100.hu-n tudjátok követni képpel, hanggal.
1: És köszöntsük még egyszer közösen a visszatérő, hazajáró lelket.
0: Márkus Mike Szilvia!
2: Sziasztok!
0: Jó reggelt! Hú, remélhetőleg állandósul majd ez a felállás, a hármas felállás a reggelekben. A másik stáb Tyutyuból és Füstiből áll. Hozzájuk is csatlakozik mindig majd egy-egy társműsorvezető, aki egyébként ismerős vagy ismert itt Kalocsán, de nem rádiósként.
2: Nem.
1: Vajon ki lehet az?
2: Ti nagyon jó bennfentesek vagytok. De, na majd kikapcsolom a mikrofont, és akkor mindent tudni akarok, jó? Visszajöttem, be akarom szívni itt a műhelyszak mellett mindenféle munkahelyi pletykákat is.
1: Nagyon jó pletykák vannak, csak hát azokat nem lehet nyilván sem kibeszélni.
2: Meg egyébként nagyon jó témánk van ma reggel, mert hogy arról beszélgetünk, ugye, hogy egyébként a nők és a férfiak vásárlási szokásai között milyen különbségek vannak, illetve, ami, hát megmondom őszintén, nem azt mondom, hogy kivette a biztosítékot, mert teljesen hidegen hagy, de ez a kényelemboltnak nevezik azt az automatáknak a sorát, amire azt mondják, hogy mostantól ez lesz a vásárlás jövője, tehát nem bemegyek a boltba, és végigmegyek rajta, végig szitkozódok, mert megint átrendezték, meg nem találom azt, amit keresek, hanem oda megyek egy automatához, ahol van egyfajta akármi, Schluss and Pass, és akkor azt megveszem, és elvileg ez a jövő.
1: Nem csak elvileg, gyakorlatilag is ez a jövő, mondtam már neked, hogy ebben már most kezdj el beletörődni.
2: De nagyon remélem, hogy aki velem egyetért, az már most, tehát 32567662 jöhet az SMS cunami.
0: És jött egy hangüzenet hallgatóktól, Tamástól, aki hozzászólt a mai reggelhez. Kíváncsi vagyok, hogy mit mondott.
3: Jó reggelt, sziasztok! Megmondom őszintén, én maradok a jó reggi bevásárlásnál. Elmegyek a boltba, vagy elmegyünk a boltba, és ott bevásárolunk. Aztán, hogyha úgy alakul, akkor beállunk az automatokkal számhoz, és le húzzuk magunknak a dolgokat, amit vásároltunk, vagy pedig, hogyha nincs olyan nagy sor, akkor beállunk egy emberkihez, és ott vesszük meg a dolgokat. De én megmondom őszintén, ez az automata bevásárlásos téma nekem abszolút nem jön be, és ahogy múltkor is írtam pizzát, még rágót sem vennék automatából. Viszont érdekességképpen elmondanám, hogy nálunk például vannak olyan automaták kihelyezve egy-két helyen, ahol friss tejet lehet vásárolni. Elmész az automatához, és akkor ők kis üvegbe kiadja neked a tejet, és azt naponta ugye újra töltik. De hát, ja, én maradok a jó öreg bevásárlás.
0: A bevásárlásnál.
2: Tamás, itt... Az emberem.
1: A közös
2: fogom a kezét,
1: aviomból.
2: És Tamással megyünk együtt vásárolni. Megyek Angliáig, és együtt kézenfogva megyünk vásárolni.
1: És vesztek friss tejet reggel.
2: Igen.
0: Hú.
2: Nem, de tényleg erről van szó, hogy jó, én nem vagyok azért ennyire a végleteknek az embere, mint Tamás, hogy még rágót sem. Hát azért rágót még csak-csak, de például, mint amit mondtam, tehát virágcsokrot automatába, hagyjál már. Meg, hogy tényleg egy bevásárlást intézni automatába, hagyjál már. A másik meg, hogy nincs választék, nem tudok nézelődni. Tehát, hogy
1: de nem nézelődni kell, kedveském, vásárolni.
2: Igen, de a nők szerintem szeretnek információt gyűjteni, legalábbis én úgy vagyok vele, hogy én szeretek információt gyűjteni termékekről, melyik a jobb, milyen az összetétele. Szeretem összehasonlítani, meg tudod, én olyan vagyok, hogy szeretek taperolni dolgokat. Tudod, én téged nem taperoltam,
1: Az a fajta néni vagy, aki az üblítőket megszaglásza a boltban mindegyiket?
2: Az, igen.
0: Jó, de most csalódni fogsz bennem, de én is ez vagyok.
2: Na és ezt hogy csinálod meg akkor automatánál, ahol van egy fajta öblítő, ráadásul olyan, ami büdös, és te azt a fogod megvásárolni, mert persze bejöttél a kényelemboltba.
0: Jó, egyébként bíznék azokban az emberekben, akik feltöltötték az automatát, hogy ők előtte a kóban végigmentek, és végigszaglászták.
2: Biztos úgy van.
0: Igen. Az a helyzet, hogy most gondoljatok bele abban, hogy az egy hétvégi program, majdnem, hogy csak egy egész napos, beülünk az autóba, családostól, szépen megtankolunk, fölmegyünk Pestre, az IKEA-ba, leállunk, és körbe megyünk, végignézzük az összes berendezett szobát, lehuppanunk az ágyra, kipróbáljuk még a WC ülőkét is, ami ki van állítva, végigmegyünk, azért és ez van egy ott program.
2: Azért van ott, tehát én szerintem az IKEA-t azért tanálták ki így, hogy oda be tudj menni, egyrészt azért, hogy amikor a Mike Szilvi Pesten tanultak, ott tudjon lógni, másrészt meg nagyon finom volt az a húsgolyó, ami ott volt.
1: Ezt akartam, hogy engem nem érdekelnek a bútorok, meg csak a svéd húsgolyó.
0: Na, tudjátok mit? Ha Kalocsán nyílna egy svéd húsgolyó automata, engem nem érdekelne. Olyan ad finom az a húsgolyó, hogy engem nem érdekelne, ha az automata adja ki.
1: Még itt akkor álljunk már meg egy pillanatra. Múltkor a Füstjék beszéltek erről a pizza automatáról. Vennénk az automatából pizzát?
2: Nem.
1: Jó, te akkor éhen halnál, Zolán, te vennél pizzát?
0: Hát ha szükség, nagy úr.
1: Gyereke, hát az éjség az egy ilyen elég nagy úr, nem az egy ilyen komoly szükség.
2: Igen, de hát...
1: Ne legyetek, te ennyire utáljátok azt, hogy így halad előre a technológia, meg egy modernizálódik.
2: Nem
1: egy
2: a picikét. Haladást utálom, hanem de. Egészen egyszerűen, és hogyha nem ízlik, nem jó, akkor hogy mondjam meg neki, hogy reklamáljak vissza a pénzemét?
0: Nem, meg hát nem tudhatjuk, hogy ilyen HACCP, meg ilyen ellenőrzés volt, hogy törpapa megmosta a kezét, mielőtt az begyúrta a gépben a pizzatésztát. Engem ez zavarna, csak igazából a sztoriból
1: vagytok ti.
2: Lehet, hogy egy kóstolásra azt mondom, hogy megpróbálom, de az csak is a kíváncsiságom vezérelne e felé. De nem tudnék berendezkedni egy ilyen életre.
1: Jó, figyelj, tételezzük, hogy megkóstolod, és azt mondod, hogy azt életem legjobb pizzaszeletét adtan ez a gép, vagy pizzáját adta ez a gép. A jövőben is azt mondod, hogy hiába életed legjobb pizzája, akkor sem vennél a gépből pizzát.
2: Tudod, pont ezért adnám meg magamnak azt a lehetőséget, hogy ez csak ilyen egyszer-egyszer az életben, mert tudod, amikor sokszor kapsz jót, akkor azt, hogy megszokod, és úgy nem tudod utána értékelni.
1: Uh-huh. Kisiklik a kérdések közül.
2: De tényleg, hát azért, mert valami nagyon jó, akkor nem fogod azt magadnak halmozni folyamatosan állandó jelleggel, mert elveszed az értékét. Ez olyan, mint egy jó buli, tudod, tehát elmentél, bulisztál egy nagyon jót, és azért, mert jót bulisztál múlt héten, az nem fogsz még a következő héten, az azért sikerült olyan jó, mert az így jött így a semmiből egyszer, de hogyha mindig azt csinálod, akkor nem fogod élvezni.
1: Most mondd meg! Micsoda ilyen kis ünneprontó,
0: igazából nem tudok ellenkezni, az a helyzet.
1: Jó van, szépen vagyunk. Viszont érdemem egy év után, Zolán.
0: Viszont azért azt a kérdést be kell hozni ide, amikor megyünk vásárolni, és egy fárasztó hét után kikapcsolódás gyanánt elmegyünk shoppingolni, hogy kivel megyünk. Mert ha olyannal megyünk, aki szeret leragadni minden egyes sarkon, 10 percet nézegelődni, mindent megnézni, mindent megtapizni, akkor én lerágom a körmömet, hát, elmúlik az életem.
1: Uh-huh. Én alkalmatlan vagyok arra, hogy ilyen nézelődős vásárlás. Tehát az, hogy így bemegyünk, és az összes öblítőt megszaglásszuk, megnézzük, uh-huh. hogy éppen hány százalék hústartalma van a különféle felvágottaknak. Uh-huh. Na, erre nekem semmiféle idegrendszerem nincsen. Én erre tényleg alkalmatlan vagyok, tehát bemegyünk a boltba, kell ez, meg ez, meg ez, meg ez, tudjuk, hogy hol van a gondolán, oda megyünk, levesszük, berakjuk, kimegyünk, viszlát.
2: Na igen, tehát igen, van ez a lehet, hogy közhelynek hangzik, de ugye a férfi az ilyen megy vásárolni, a nő megindul.
1: Ezt most kiúszhatod a listáról.
2: Kiúszhatom a listáról.
0: Az a helyzet, hogy Szilva hozott magával egy ilyen közhelytárat.
1: Mutasd meg szépen, ott van.
2: Itt van. Tanár úr, én készültem, amikor a fiúk elmondták, hogy milyen témával várnak ma reggel, akkor én így fölírtam magamnak egy ilyen két gondolatot, így, hogy mi az, amit mindenképpen szeretnék veletek megosztani, és ez volt az egyik.
0: Hogy akkor a következő megszólalásban mi a Tamással kikapcsoljuk a mikrofonunkat, Szilvának átadjuk a terepet,
2: felolvasó reggel következik.
1: De szerintem akkor osszuk meg a ma reggeli témánkat a hallgatónkkal.
0: Ami ott van a Korona FM 100 Facebook oldalán, hogy vajon az élményvásárlás vagy a gyors vásárlása a jobb, hogyan vásárolnak a nők és a férfiak. Ezzel megyünk tovább, mert ahogy Szilva fogalmazott, hogy hangzott ez a csodálatos mondat?
2: A férfi az elmegy vásárolni, slussz, pont.
0: Igen.
2: A nő az indul vásárolni.
0: Köszönjük szépen. Átadjuk nagyon Jackie szépen. Grahamnek most a terepet.
4: Az új hullámot mindig a régi nagyok ereje indítja el. Klasszis dal, örök garanciával. Korona FM 100, itthon van.

0: Mentem a tánc és az éneklés a klasszis dalra. Jackie Graham teljes kiörlésű dal, az Ain't Nobody a koronában.
1: Jaj, de jó! Jaj, de jó! Hát mi Zalán megérte, felkennett tényleg.
0: Badumcs.
1: Szuper! Nagyon király. Jó reggelt, jó reggelt!
0: Hello mindenkinek, korona sziasztok!
2: Kávé. A koronakávé van,
1: igen. Lefőzt. Amit most már nem csak hallgatni lehet,
0: hanem nézni is, koronafm100.hu-n.
2: Igazából ezért kellettünk a szilva ide, hogy leemeljük egy kicsikét az élőadás fényét, ne kettőnket kelljen bámulni a hallgatóinknak és nézőinknek.
0: De bizony.
1: Igen, ez tök jól esik, tehát ez először egy bók, utána meg egy marha nagy teheten, hogy nem csak el kéne jönni jópofáskodni, meg beszélni valami okosakat, hanem még jól is kéne kinézni.
0: De jó, ez
1: az, vagy inkább azt mondom, hogy valahogy kell kinézni.
2: Jó, mi csak kicsit kérdezünk a te ragyogásodban.
0: Bocsánat, halk volt a bókom. Jól áll a szemüveg.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: De jó, köszönöm szépen.
2: Te adásképesen jöttél az rádióban. Minden szempontból.
1: Hát figyelj, így azért már 40 körül itt már baj van a látással. Jó, mondjuk baj volt ezelőtt 2X-el is, de szóval ez a muszáj, nem csak design, mondanám, hogy csak a design, de nem. És tudjátok, ez már az a fajta szemüveg, ami most nagyon gonosz leszek, de amikor gyerek voltam, akkor azt mondtam, hogy úristen, ha nekem ilyen szemüvegem lesz, akkor tényleg tök öreg vagyok. Tudod, aminek az alja egyébként, ez a bifokális, amikor az alján van egy része az olvasáshoz, mert már olyan öreg vagy, hogy nem tudod megjegyezni, hogy hova tetted a másik szemüvegedet, amikor a kezedbe veszed a TV újságot, hogy lecseréljed és megnézed, hogy mikor kezdődik a nem
0: jó,
1: tudom,
0: meg ez, amikor boltba mész vásárolni, és az összetevőket az akarod elolvasni, a monoklit nem rakhatod oda. Mégsem néz ki jól a 21. században.
2: Milyen cukik az idősek, akik ilyen nagyítóval mennek tudod vásárolni, mert már nem látják a betűket. Amit ilyen mikroszkópikus méretben nyomtatnak egyébként az összes csomagolásra, ettől hülyét tudok nem mellesleg
1: kapni. De egyébként már vannak olyan üzletek, ahol ugye a bevásárló kocsinak, ahol például bedobod a százast, vagy berakod az érmét, van ilyen kihajtható nagyító.
0: Igen,
1: oda teszed alá a terméket, apukám.
2: Tényleg.
1: Ilyet hogy csinálsz a kényelemboltodba, mi? Hogy csinálsz ilyet a kényelemboltodba az automatád előtt? Sehogy. Köszönöm szépen.
2: De ez egy tényleg létező dolog. Itt Kalocsán is van ilyen.
1: Igen.
2: Árul-e, hogy melyik boltban?
1: A TM-ben azt hiszem például már biztos, hogy van.
2: Okay.
0: Oda a Tamás sűrűn jár.
1: Drogériám. Igen, ugye a hosszú hajadat ápolni kell valami. Finom kis bőröddel együtt.
0: Az a helyzet az automatában, ezt úgy lehetne megcsinálni, hogy az üveg mögött van egy ilyen kis nagyító üvegcse, az két kis kötélre fel van kötve, és az automatán kívül én jobb meg bal kézzel, tudjátok, így húzogatom.
1: Igen.
0: Itt volt annak idején az a sajtos lyukas játék, amikor a labdát kellett a lyukak között ellavírozni, és én a nagyítóval odalavírozok szépen a termékemhez, és leolvasom.
1: Tehát az aztán az élményvásárlás, amikor így mint a garabonciás játék.
2: A rossz élmény is élmény, nem?
1: Végül is igen. De szükségünk van egyébként élményre. Nézzük még, hogy mit írtak nekünk a hallgatóink. Például Andi írta nekünk a Facebookon a posztunk alatt: sziasztok, általában céltudatosan gyorsan vásárolok, de azért néha kell az élményvásárlás is. Amúgy céltudatosan szoktam kis kitérőket is tenni a polcok között, amit a párom nem mindig néz jó szemmel, sőt inkább sose, hát mindig nem férfi. Én személy szerint nem szeretnék személyzet nélküli üzletben vásárolni, csak ha minden kötél szakad, vagy éppen nincs más nyitva. Szép hétvégét kívánok mindenkinek. Ja, és szuper, hogy most már láthatunk is titeket.
0: Yay!
2: Visszakanyarodva még egy pillanatra itt az automatákra, ugye valamelyik nap beszélgettünk róla, hogy például lenne mondjuk 0-24-ben ilyen automata töltő valamelyik benzinkúton, akkor te azt is így inkább eldózeroltatnád, hogy véletlenül se lehessen mondjuk éjszaka automatánál tankolni, mert nincs meg a benzinkút élménye?
1: Az azért, ez egészen de, más. Az egészen más.
2: És mennyiben más? Ugyanúgy vásárolni mész.
1: Nem, ott egy szolgáltatást veszek, úgymond. Jó, megvásárolom persze bennét, de az más. Tehát nem úgy nem megyek más. El, dehogy nem, megtankolni az autót, hogy oda megyek, és akkor én most nem kikerázom magam, mert most jöttem érted a benzinkútra.
2: De a Tesco-ba kikerázod magad?
1: Persze, két gyerek után a vicces, a menekülök. Persze. Már most is azért díszmagyarba jöttem, tehát nálam ez a díszmagyar most már így. Tényleg, Szóval, hogy nem, az egészen más tészta. Az nem egy bevásárlás, annál nincsen ilyen bevásárlás élmény. De nem is még benzinkútra vásárolni, hanem oda azért megtankolt az autódat.
2: Van spárbolt, ne idegesítsél fel.
1: De, és az miért van? Azért, hogyha úton útféle neked eszedbe jut, hogy kifogyott az autóban a mit tudom én, az ásványvíz, mert hosszú úton szeretsz iszogatni ásványvizet, akkor tudjál ott venni. De nem azért, hogy bevásárolj, ott a lábszár pörkölthez. Tehát ott meg egyébként is minden hatszor akkora áron van. Ki az a hülye, aki oda jár vásárolni?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, viszont azért nekem eszembe jutott egy ötlet, amit szabadalmaztatni fogok. 024-es benzinkút, kútoszlop, 95-ös, dízel, prémium, hotdog. Így egymás mellett.
2: Bravo, hát ilyen jó ötletet még soha nem is hallottam.
0: De figyelj, elkezdesz tankolni, berakod a benzines kis pisztolyt, berakod fixre, töltődjön tele, oké, most gazdagok vagyunk, megjött a fizetés, és akkor közben megnyomod a másik gombot, kijön a kis pirított kifli, belecsusszan a virsli, elveszed, mész tovább.
2: Tehát, hogy a pizzaautomatánál te ilyen HACCP-t, meg ilyen

0: rámennél, hogyha spórolhatnál is közben.
1: Jó. Oké. Ma reggel a Corona Caféban az élményvásárlás és a gyorsvásárlás közötti különbségről, illetve a nők és férfiak vásárlási szokásai közötti különbségekről beszélgetünk. Ott a poszt a Facebookon.
0: Nincsenek is különbségek.
1: Nem. Most két csávó következik, Karagoz és Beri.

0: Magyarország egyik leghallgatottabb helyi rádiójának reggeli műsorát hallod.
1: Ez a Korona Café. Minden hétköznap.
0: Hamarosan a hírek után jövünk vissza.
1: Korona FM 100.
0: Itthon vagy.
2: Negyedik alkalommal rendezik meg a támogatói estet Gerjenben. Átadták a kecskeméti Mercedes gyár bővített bölcsödéjét és óvodáját. Köszöntelek, jönnek a részletek. Negyedik alkalommal rendezik meg október 10-én a támogatói estet Gerjenben a közösségi házban, ahol 20 órától retrobulival várják a vendégeket. Dohocki Korom Simonetta rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a bevétellel a Gerjen jövőjért alapítványt támogatják, amely a település közösségét és jövőjét szolgáló célokat segíti.
3: Október 10-én, este 8 órától várunk mindenkit a gerjeni közösségi házba a negyedik támogatói estünkre. Idén egy jó hangulatú retrobulival készülünk. A zenéről Domokos András DJ fog gondoskodni, nagyon jó retro számokkal.
2: Átadták a kecskeméti Mercedes gyár bővített csillag bölcsödéjét és óvodáját, amely így már több mint 110 gyermek ellátását tudja biztosítani. A beruházással a bölcsödei csoportok száma 2-ről 4-re emelkedett, az óvodában pedig 3 új csoportszobát alakítottak ki. A fejlesztés eredményeként a gyár közvetlen közelében működő és a vállalat munkatársai részére kialakított intézmény több mint 50 bölcsödés és mintegy 60 óvodás számára biztosít férőhelyet. A következő ütemben az óvodai udvar megújítását tervezik. Pontosan 10 évvel a megszüntetése után újraindult a Népszabadság. A napilap online változata kora délután vált elérhetővé az nso.hu oldalon. A nyomtatott kiadást Tóth Ákos főszerkesztő szerint jövő csütörtökön lesz.

0: olvasható. Szardínia közepén, Bolotán a településen úgynevezett kék zónát azonosítottak a 100 év fölötti női lakosság arányát tekintve, amely jelenleg csak Hongkongban magasabb. A Nuoróhoz közeli 2500 lakosú településen jelenleg 600 éves, vagy ennél is idősebb él, és mindegyikük nő. Még ebben az évben további ketten töltik be 100. születésnapjukat. Tavaly a 100-on túliak száma 12 volt.
1: Az időjárás

0: Kossuth.com weboldalra.
1: Ma napközben felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, sőt a délnyugati harmad kivételével csökken is a felhőtakaró, így általában több órára kisüt a nap, a csapadék pedig mindenhol megszűnik. A szél erős lesz, de inkább csak délelőtt. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, 16 és 20 fok között lesz a csúcs. Köszönöm a figyelmed, legyen szép nap!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen!
1: Nagyon szívesen!
3: Jó reggelt, vagy szép napot mindenkinek! 4 perc elmúlt 9 óra, ma reggel a vásárlásról, az élmény és gyors vásárlás közötti különbségről, illetve a férfinői vásárlási szokásokról beszélgetünk.
4: Korsi szaglászod az öblítőket?
1: Igen.
5: Ne, de tényleg, te is így kibontogatod az öblítőket, amikor mész vásárolni?
1: Amit még nem ismerek, azt igen.
3: De nagyon sok büdös van amúgy.
4: Sok. Nekem megvan egy szín, tehát az általában minden márkából az a színű, az jó illatú.
1: A tusfürdőket, meg a samponokat, azokat már nem szagolgatom, mert mindig fölmegy az óromba.
5: Korsi az órában viszi haza, tudod, hogy a mintákat.
3: És akkor utána fél, hogy valami visszajön, mert na mindegy.
4: Tehát akkor ebből leszűröm azt, hogy azért te se békülnél meg azzal, hogy elmész vásárolni 3 automatához.
1: Nem.
4: Ugye, hogy nem? Nem, kész. Okay. Jó, egyébként van, aki emellett van, és mellettetek van, srácok, tehát mindjárt például Dani üzenetével jövünk vissza, aki például totál egyetért azzal, hogy legyenek ilyen automatabból, vagy kényelemboltok, ha már akarjátok, hívjuk így, de hogy azért várjuk meg ki a végét. Én várom, hogy a hallgatók megírják, és tényleg tudjunk egy csapásvonalat tenni melyik, egyik másik irányba.
5: És kaptál 6 percet arra, hogy elgondolkozzál a válaszon a kérdésre, mely szerint, hogyha spórolnál egy automata boltban ugyanazzal a termékkosárral, akkor vajon abba a boltba mennél, ahol vannak emberek, vagy oda, ahol spórolsz, de nem találkozol senkivel. És nincsen, tehát hogy erre
4: nem
5: kell válaszolni, nem kell félretelenni.
4: A kérdésed úgy szólt, hogy hova mennék, ahol tudok spórolni. Nem az volt, hogy ha az automatánál tudsz spórolni, hozzá
5: az automatánál tudsz spórolni, a sima boltban meg emberekkel tudsz beszélgetni. Melyiket választod? Ez
4: most
5: a kérdés.
4: Kihasználom azt, hogy a férjem azt mondja, hogy biztos, hogy nem foglak hallgatni, szóval, hogy én nézem az akciókat, tény és való, nézem az akciókat, de nem mindig a legolcsóbbat választom.
3: Jó, akkor. No, akkor most jön egy szavazás. Azt tegye fel a kezét, aki bevásárló listával indul el otthonra. Ajaj.
5: Elindult a kezed, nem.
1: Mert szoktam írni egy-két dolgot, ami hirtelen szembe jutott, hogy elfogyott otthon.
4: Aha. Meg de amikor aztán... ilyen nagy dologra készülsz, nem? Tehát amikor ilyen nagy vacsorára készülsz, igen, vagy vendégek jönnek, és olyan dolgokat kell vásárolni, ami alapból a napi rutinban nincsen benne, hogy otthon esetleg hiányzik, vagy nincs belőle. Akkor írsz egy nagy bevásárló listát. De egyébként már ez is, tehát még a nőknek szerintem maga a bevásárló lista az egy ilyen kiinduló pont, hogy jó, ez kell, de úgy is fogok még mást venni, mert úgy is fogok mást venni. A férfiaknál meg ez a ami le van írva.
5: Pontosan. Igen. Hát azért van
4: vagy
5: leírva.
3: Vagy annak a fele.
4: Vagy az se. Így van, vagy az se.
5: És tudod, föl van írva egy paradicsom, bemész a boltba, és van 6 féle paradicsom. És akkor jön a telefonás, hogy kedvesként, melyik paradicsomot is kellene venni? A fürtöset, a biót, a zolaszt, a magyart.
4: Igen. Ez és egy milyen jó az, hogy ezt megteheted?
5: Tudom, hogy mire akarod kigörülni, hogy ezt nem teheted meg az automata boltban, ugye ezt akartad mondani. Igen.
4: Pontosan.
5: Sejtettem. Igen.
3: Hát itt valakik nagyon egymásra hangolódtak most.
5: És az nem mi vagyunk.
4: Nem mi vagyunk. 78-567-62, szóljatok hozzá ti is. Mi a különbség vajon a női meg a férfi vásárló között, illetve vásárlás élmény kinek mit jelent? Tényleg ezt még ugyanazért nem beséztük ki, hogy kinek mit jelent a vásárlás
5: pénzköltés.
4: Élmény. Ja. Ötször annyit.
3: Ezzel jövünk vissza Régi Árvidala után.

0: Régárvi és a Rivers itt a Korona FM 109.11, a pontos idő, szép napot kívánunk mindenkinek. Ma reggel a vásárlásról, mint olyanról, a férfi és női vásárlási szokások közötti különbségekről, és az élményvásárlásról beszélgetünk.
1: Mi arra, hogy szükségünk van egyáltalán élményre a vásárláskor, vagy a termékre van szükség, amit meg tudunk vásárolni?
2: Na ez egy kulcskérdés, amit most mondtál.
1: Persze, hogy az, tudom.
2: De az is kulcskérdés, ami mellett az előző órába elmentünk, amit Zalán mondott, hogy kivel mész vásárolni, az is hozzájárul az élményhez. Te ilyen totál antiszoci, ilyen begyöpösödött módon azt mondtad, hogy te köszönöd szépen, egyedül tolcád, ne szóljon senki, hagyjanak békén, egyébként bárki ismerje a Csabait, Tamás, hozzá ne szóljon az utcán.
1: Szóval,
2: hogy te így szeretsz vásárolni. Nálam azért már van különbség. Tehát, ha gyerekkel megyek vásárolni, nem fogom már mindig kijátszani ezt a kártyát, de magammal meg nem tudok szembe menni. Szóval, hogyha gyerekekkel megyek vásárolni, na akkor logisztikázok, hogy mit hol fogok találni, miért megyek, mit kell elkerülnöm, hogy miért nehéz 10 a gyerek, és ne akarjon kiugrani a bevásárlókocsiból, és akkor nekem az az élmény, ha nem mondja azt, hogy anya pisilni kell, anya ezt akarom, a másik nem dobja le magát a földre, hogy már pedig neki még kell az a 6. csokoládé, akkor ez az élmény. Viszont amikor a gyerekeket otthon tudom hagyni, akkor meg az az élmény, hogy ott vagyok, és végig gondolhatom. Jászminrizs vagy baszmatirizs? Zöldöblítő, szilán vagy a Lenor? Na, akkor ez az élmény. És akkor arra van, akkor szánok rá időt, mert akkor igenis végig gondolom, hogy mi az, amit szeret a család otthon, mert van rá lehetőségem. És akkor nekem akkor ez az élmény. Egyedül ez az élmény. Hogyha ha gyerekkel megyek, akkor az az élmény, hogy találok parkolót, 3 perc múlva kiszabadulok és mehetek haza. Akkor ez az élmény, amikor meg van lehetőségem egyedül, akkor az, hogy megvan nekem adva a nézelődés lehetősége, a választás lehetősége, a logisztikázás, minden megvan. Akkor ez az élmény, akkor ez a fontos.
0: Hát szerintem én legjobban egyedül szeretek vásárolni menni, mert akkor tényleg nálam is az van, hogy nem kell azzal foglalkoznom, hogy mondjuk aki velem van, ő unja, amíg én válogatok, amíg nézegelődök, elmehetek arra a részlegre a boltban, ami engem a legjobban érdekel. Nehogy tippeljetek valami, kérlek ne!
2: Na, dehogy nem,
1: miért? Most már muszáj
2: lesz. Persze, muszáj, hát ne. De akkor ez nem a barkács és nem az autó. Ha már ezt így fölhoztad, hogy nehogy tippeljünk, akkor tudti, hogy ne. Akkor az vagy a csoki lesz, vagy a csoki lesz, vagy nem tudom, a függönyök, igen.
1: Most már muszáj elárulnod.
2: Lakástextil.
0: Szeretem a legjobban.
1: Egy pillanatnyi határszünetet, és mi a kedvenc osztályod akkor, hogy így mész vásárolni?
0: Most nagyon kreatív és meglepő leszek. A technikai részleg. Én mindig azt szeretem, ott nézegelődök a legtöbben.
2: Most ne haragudj, de USB kábelen mi az izgató? Mikor így látod a 66 féle kábelt, ott, hogy...
0: Ne, hát nézem,
2: tehát
0: hogy...
2: mi a jó benne?
0: Úristen, mágneses feltekeredik, nem fog összebogozódni a fiókban. És akkor tudod, hogy te élvezkedek rajta.
2: Tényleg menj egyedül.
1: Igazából akkor jó nem egyedül vásárolni, hogyha a másik fizet.
2: Jó, ez így van. Úristen, hát kész, itt van vége a műsornak, megtaláltuk ez a mai nap kulcsa. De egyébként, aki mellette van ezeknek az automatáknak, ami ugye a mai témánk indítója volt, az például Dani, ő azt írja nekünk a Korona FM 100 Facebook posztján, tetszik, kell, na, hogy szükség van a személyzet nélküli boltokra végre. Autistaként végre miután nehézséget jelent, jó, hogy nem kell emberi kommunikáció útvesztőjével maceráskodni. Egyébként abszolút van benne igazság, és ha már megemlítetted az autikat, én úgy tudom, hogy egyes üzletek, ilyen nagy láncolatok, és most tényleg ilyenekre gondoljatok, mint például Tesco, ők gondolnak az autistákra abból a szempontból, hogy vannak úgynevezett csendes órák. Amikor nincsen az a nagyon gagyi, hozzánk képest nagyon gagyi Tescós rádió, ami ott szól, és őt semmi.
1: De milyen elegánsan ütött egyet így övön alul a Tesco-nak.
0: Nem, ő nagyon jól csinálta, felvezette, hozott egy nagyon pozitív, egy nagyon jó dolgot, és utána ütötte.
1: Dicsérjen téged a Márkuson keszülje.
2: Szóval, hogy vannak az autiknak ilyen csendes órák. amikor nem szól semmi, és akkor, hogyha például valaki fültokban vagy fővédőben, ugye az anyokán ilyenben megy be, akkor például nem fogják őt megkérdezni sem, hogy segíthetnek-e valamiben, mert akkor tudják, hogy ő most a saját kis világában szeretne vásárolni.
1: De egyébként ez nyilván nem csak az autizmusban szenvedőknek egy ilyen előny, hanem tényleg van, amikor annyira túl van már is stimulálva az embernek az agya, hogy egyszerűen jó esik az, hogy nincsen egy akkora háttérzaj mondjuk egy boltban, mint általában szokott, ugye megy mindig ilyen lift zene a boltokban, valami kis háttérdallam, és néha hogy tényleg tök jó, hogy csend van egy üzletben.
2: Igen, abszolút, abszolút. Jó, és akkor most felfúzheted rá, mit szeretné, hogy az automatáknál sincsen üzlet. Tesco-diszko.
1: Ennyire kiszámítható volt ez a gondolat.
2: De hogy, tehát attól függetlenül lehet nándani ott is vásárolni, tehát szerintem teljesen rendben van, és ez egy full jó dolog.
0: Én azt gondolom, hogy engem a háttérzene az nem idegesít. Hogyha túl hangos, meg szokták találni általában azt a hangerőt, ami úgy pont kellemes, elviselem, háttérben szól, kicsit pörgősebben megy rá a vásárlás, viszont amit én nem bírok elviselni, az, amikor nagyon sokan vannak. Tömeg van a boltban, nem jutok oda a péksütés tárolóhoz, és akkor meg kell várnom, hogy jaj, bocsánat, kiveszek egy zacskót, és nem a szoknyája alá nézek be, csak az zacskót veszem ki, és akkor utána még sorban állok a pénztárnál, egy pénztár van nyitva, mellette van a 4 darab önkiszolgáló, és arra kell várnom, hogy lecsippantsa a súlykorlátozást, vagy nem tudom micsodát, aki éppen a sorban állásnál intézi a dolgokat a pénztárban. Szóval, hogy én ezt nem szeretem, én mindig olyan idősávokban megyek vásárolni, amikor valószínűleg kevesen vannak.
2: Egyébként szerintem az emberben van egy olyan önvédő mechanizmus, eleve nem szeretjük nyilván, hogyha a saját kis komfortzónánkba bárki idegen belemegy. Na most, amikor bemegyünk a Tesco-ba, ahhoz szétnyílik előttünk a fotocellás ajtó, ez az önvédő mechanizmus, hogy ne gyere hozzám közel, ne gyere, menjék innen a zónámból, ez abban a pillanatban bekapcsol. És ahogy bemész az üzletbe, minden idegesíteni fog. Na, nem csak az, aki belemászik a fenekedbe a bevásárlókocsival, hanem aki 2 méterre tőled nézi és szaglász az öblítőt. Az is idegesíteni fog. Hát van egy ilyen, az emberben egy ilyen dolog, hogy bevásárlás közben te szeretnéd azt a kis világodat ott, hogyha más is tiszteletben tartaná, meg minden.
0: Egy zárójelet hagyj nyissak itt, mert ez tényleg egy ilyen tudományosan megállapított dolog, hogy az ember félti a területet, ami megvan neki. Ez egy ilyen ősi ösztön, és például a repülőkön ezért van rohadt nagy balhé, amikor mondjuk valaki egy picit az ülését hátra dönti, és bemegy a másik aurájába, elkezdi boxolni hátulról az ülés, hogy menj már vissza, döntsd már vissza, ez az én területem, mert hogy bekapcsol ez az önvédő mechanizmus.
1: Ugye most mi tényleg valós tényekkel, meg tudománnyal jöttünk itt ebben a műsorban, hát azért nem szokott jellemző.
2: Mi jó, hogy megjöttem, nem?
1: Nem szokott ránk jellemző lenni.
2: Mindjárt tudtok okos dolgokat is mondani.
1: Mindenféle szakértelmékén szoktuk ezeket a dolgokat átbeszélni.
0: Ezt előcsalogattad belőlünk, Szilva.
2: Árpi írt egy nagyon jó pofát, azt írja nekünk szintén a posztunk alatt a Facebookon. Mondja a Véc, kisrányom, elmegyek 5 percre a boltba férólánként, keverd meg a levest. Igen, ezt anya mondja.
1: Ez a klasszikus, 5 perc múlva ott leszek, nem kell ezért fél óránként telefonálni.
2: Így van, igen.
0: Hát, drága hallgatók, ott van a poszt a Korona FM 100 Facebook oldalán, hogyha van egy kis időtök, akkor fejtsétek ki a véleményeteket, akár mondjuk az élményvásárlással, akár a nők és férfiak vásárlási szokásai közötti különbségről.
1: És fel is hívhattok minket, a telefonszámunk 78-as körzet 567-662, és a koronafm100.hu-n pedig élőben tudjátok követni, hogy mi történik a stúdióban.
0: Bizony, mert hogy már kamerák is vannak, amik MOL24 működnek.

0: Palmonk és az All Over Me itt a Korona FM 100-on, és pont beszélgettük, Szilvának mondtuk, hogy 3 éve, amióta ő nincs itt, azért ilyen 1:40-es meg 2 perc környéki dalok tömkelege jelenik meg.
1: Nem is készültem föl, hogy ilyen gyorsan újra itt vagyunk. Sziasztok, jó reggelt!
0: Hello mindenkinek! Vásárlás, vásárlási szokások, amiről beszélgetünk, és onnan indultunk ki, hogy egy ilyen O24-es bolt box, vagy bolt automata halmaz, vagy valami ilyesmi. Hogy fogalmazták ezt meg, hogy
1: ilyen? Ezt nagyon szépen megfogalmaztad, ezt halmaz. Ez ilyen tök pozitív szó, de számomra ez full takarja a dolgot. De itt én abszolút...
2: Élmény volt?
1: Vagy kényelem volt. De most komolyan, tehát tényleg az a kényelem, hogy nekem egy automata előtt ott kell állnom, és ez a kényelem?
2: De nekem nem mondjad már, tehát nem tudsz arról meggyőzni, hogy egy zsúfolt áruházban a bevásárlás, ahol tényleg sorban állsz még az automata pénztárnál is, hogy az kényelmesebb, mint az, hogy oda mész az automatákhoz, kiválasztod, hogy melyik termékeket akarod, és megvásárolod. Nem tudsz arról meggyőzni, hogy kényelmesebb egy áruházban vásárolni.
1: És a választék?
2: De nem a választék
1: és
2: volt a kérdés. Ez nem a kényelem faktor, az már ilyen szőrszálhasogatás, hogy 58%-os a párizsinak a hústartalma, vagy 80. Ez már
1: ilyen része. Ez a szőrszálhasogatás? Viccelsz? Hát a kölkömnek biztos nem adok olyat, amiben van 10% hús, az is csak azért, mert ott volt mellette a virsli a gyárban. Szóval, hogy ez így nem.
0: Jaj, most elképzeltem, hogy így átszállt egyik gyártósorról a másikra a virsli köd. Aztán így ráborgolt a parizert tetején.
1: Az a 10%, pontosan az a 10% a Parizsában.
2: Akkor most
1: írjuk
2: fel a Ferit, hogy akkor jön a jövő héten, jó?
1: Közi. Azt írja nekünk Dóri, a Korona FM 100 Facebook idővonalán posztunknál. Sziasztok, szerintem jó is lehet az automata bolt, amikor olyan lehetetlen időpontban hiányzik pont valamint a főzött ételhez, amikor nincs nyitva semmilyen üzlet sem. Uh-huh. Viszont azt semmiképpen nem tartanám jó dolognak, ha ezek az üzletek kiszorítanák a hagyományosokat az alkalmazottak nézőpontjából például. Ha jól tudom, Svédországban vannak már ilyen 0-24-es automata üzletek, ahol valóban kevesebbe kerülnek a termékek.
2: Na, most művésznő?
1: Én megnézném azt komolyan mondom. Amit láttam, és olcsóbb egy automatában, az a kávé. De én nagyon-nagyon kávés vagyok. Tehát nálam ott kezdődik a napi kávé, hogy 3. Hát ez a minimum, tehát akkor kezdek el így valamiféle életet mutatni magamból, ha már 3 kávé bennem van. Na most, ha ilyen automatás, impotens kávét innék, akkor az nem 3 lenne, hanem 33. Na az valóban olcsóbb, mert amikor ilyen 180 forintoké valami, ami én impotens kávénak hívom, azt megveszem magamnak.
0: Hitvány kávé.
1: A hitvány kávé, igen. Hitvány akkor kávé. Az azért egészen más. Hát az nem kávé. Ott látom azt, hogy olcsóbb. De ott számítok rá, hogy olcsóbb, és rosszabb.
2: Aztán egyébként kávéitalnak hívják ilyenkor, nem kávénak.
1: Borzasztó, mert, kávénak fúj, nem is értem. Nem is értem.
0: Ez olyan, mint amikor málna ízű szörp,
1: így van, igen, igen,
0: ízű,
1: igen.
0: Párizsi.
2: Igen. Szóval igen.
1: Ilyen-olyan jellegű, meg ilyen-olyan ízű, ez pontosan az élményvásárlás, meg átadják a cukorka élményt. Mi a cukorka élményt? Szop, beveszed a szállat.
2: Még a Gábor üzenetét nézzük meg, miatt még itt visszavonunk, milyen élményt csinálni? Mondja csak ki még egyszer.
1: Cukorkajemény.
2: Szopogtatósat.
1: De gondolsz, szakvány tart.
2: Szóval Gábor azt írja nekünk, sziasztok, rendszeresen járok 8:45-9 körül vásárolni, ilyenkor nagy listával megyek, és versenyfutok magammal, és a bolt nyitvatartásával, így csak az kerül be, ami a listán van, hát ez nagyon jó szórakozás.
0: Szupi.
2: Ez gondolom, ilyen ironikus volt a végén, ez a nagyon jó szórakozás.
1: Igen, valószínű.
0: Még egy zárójeles megjegyzés, hogy a Dóri kommentjét olvasta Szilva az előbb, hogy a 024-es automata üzletek. Képzeljetek el egy rendes kópáruházat. Mindenkinek megvan, hogy néz ki, milyen termékek vannak ott, stb. Szegeden 024-es kóp nyílt, hogy napközben ott vannak az eladónénik, ők lecsipogtatják a termékeket, kiadják a húspultból a 10%-os parizert, a füst ízűt. Éjszaka viszont nincsenek eladók, de bemehetsz és vásárolhatsz egy olyan AI-os rendszer segítségével, hogy ne kelljen az eladónak ott lennie, te telefonon kifizeted, tudja pontosan az AI, milyen árucikkeket vettél le, És ennyi. És ez Szegeden működik.
1: Uh-huh. Ez tök jó. Én nem akarok annyira boomer lenni, azt mondom, hogy...
2: hogy már az AI-t is belehoztuk. Pusztuljak a számítógépet.
1: Úgy. Fúj. És nem ezzel van bajom. Lehet, hogy adjunk lehetőséget ennek is. És te bemész és vásárolsz egy ilyen boltba az AI segítségével. Te is bemész. Lehet röhögni, én is bemegyek, és még én is fogok tudni vásárolni. De bemegy a Juli néni, bemegy a Pista bácsi, aki nem fog tudni ilyenne vásárolni. És nekem ezzel van a problémám, hogy ne akarjunk egy egész dolgot fogni és letörölni, csak azért, mert ez a, amit technikának hívunk, ez fejlődik, meg hogy a világ is elindult egy ilyen irányba, és menjél arra. Jó, oké, rendben van, megyek, de van, aki sokkal lassabban tud ezen az úton haladni, aki már a 6., 7., 8. X-e után túl van, tehát neki aztán magyarázhatsz ilyesmit.
0: Persze, viszont én azt gondolom, hogy az idős embereknek, a nyugdíjasoknak beállt egy normális helyre a bioritmusuk.
1: Igen.
0: És ők normális időben lefekszenek aludni, vagyis nekik nem kell igénybe venni a 24-es boltot.
1: Igen.
0: Nekünk Peinhardereknek, akik nem tudunk lefeküdni éjfél előtt.
1: Igen, ezért mondom Peinharder.
2: A szóvikesünk Pernahajder.
0: Bocsánat.
1: Szóval, hogy ezért ne töröljük már ezt az egészet, és nem mondjuk már azt, hogy ó, megy a világ arra, és akkor mindent automaticek fogunk majd innentől kezdve használni. Nem.
2: Én erre nem mondok semmit, ez meggyőzhetetlen.
0: Volt egy rajzfilm, ahol racsolt a szereplő, és ott mondták Peinhardernek.
2: Melyik rajzfilmben volt ez?
0: Fogalmam sincs, na, már csak emlékszem.
2: Mi a következő?
0: Olyan szép mentés lett volna, na. Ott a Korona FM 100 Facebook oldalán a ma reggeli poszt, osszátok meg a véleményeteket. Boldogok vagyunk? Péntek van, boldogok vagyunk.
1: Tényleg, az már kis péntek szombat. Van. Oh, igen. Yeah.
0: És itt van Roy Gallery.

0: katonafm100.hu.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ők megkoronázták a siker útját.
3: Reklám.
4: Az egészség a legnagyobb kincs. A biztonság alapja pedig a pontos diagnózis. CityLab Kalocsa, ahol gyors vérvétel, megújuló, profi szűrő

0: jelentkezéshez hívja most a 20-289-98-01-es számot,
1: vagy kapta honlapra
0: citylapkalocsa.hu.
2: Csókolom, nagymama!
3: Szerusz, Piroska!
2: Tegnap nem találtalak itthon, úgy aggódtam érted. Merre jártál?
3: Ne félts engem, kis unokám! Csak bementem a városba a Vicai Látás és Hallás Központba.
2: Miért voltál ott?
3: Hogy jobban lássalak, hogy jobban halljalak.
0: Ez

0: tényezéshez, akár azonnali színre keveréssel is talál festéket. Hát persze, tuti festékból légy színes. Kalocsa, Batai út 19.
1: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: ennek lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ácsok, felújítók, építkezők, ezt figyeljétek! Extra minőségű osztrák és szlovák fenyőfűrészáru érkezett. Gerendák, padlók, deszkák, lécek, teljes méretválasztékkal, mennyiségi kedvezménnyel, rendelésre egyedi méretekben, akár szívkártyás fizetéssel. És mostantól épületfák gyalulása, illetve asztalos ipari munkák készítése. Ácsok, felújítók, építkezők, a minőségi fenyőfűrészáruval dolgoznátok, választátok az Oktogon Holcot.
2: Oktogon Holc. Kalocsán, a Patai úton és a neten. www.oktogon-holc.hu.
3: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
4: A te hirdetésed mikor szól?
3: Hívd most a 78-as körzet koronát.
4: Reklámot hallottál.
5: Köszöntelek a Korona FM 100 híreit és Korsós Évát hallod. 2 hét múlva szavazhat a parlament az idei költségvetés módosításáról. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke a házbizottság ülése után elmondta, a jövő héten hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig csak hétfőn tart plenáris ülést a parlament. A résztvevők többsége a teljes tiltást támogatta a rövid távú lakáskiadásról szóló szavazáson az első kerületben. A polgármester közölte, a kerületiek véleményét és a hatástanulmányt figyelembe véve kezdik meg a szabályozási koncepció előkészítését. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. Ebből a változatból még 4 érkezik. A járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd. Megnyitották a forgalom előtt a Romániát és Ukrajnát összekötő új Tisza hidat. A híd a romániai Máramarosz-sziget és az ukrajnai Tiszafehéregyháza között teremt új közúti határátlépési lehetőséget. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készülhet az idén Franciaországban. A francia mezőgazdasági minisztérium szerint az elhúzódó hőség és asszály, továbbá a szőlőterület csökkenése miatt.
3: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai Természetes Ásványvíz és Grőpszik víz.
5: Ma felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap, csapadék nem lesz, a szél élénk, átmenetileg erős marad, a legmagasabb hőmérséklet 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmed, a Korona FM 100 friss híreit és Korsós Évát hallottad.
6: Köszönjük szépen a híreket, 7 perccel múlt 9:30, nézzük, mi a helyzet az utakon.
7: Dömsödnél ugye korábban történt egy baleset, amely után félpályán halad a forgalom.
6: Trafipax infóink is vannak.
7: Aha, van trafink például Öregcsertőnél, ott a vasúti átjáró környékén mérnek, ezt szintén mérnek Pirtón az 53-ason, illetve Solton az 52-esen, hogy elhagyjuk a vasúti átkelőt nagyjából ott. Szintén mosolyogni kell.
8: És ha már az 52-es főút, akkor Fülöpszállás és Solt között burkolatfelújítási munkákat végeznek. A napközben torlódásra kell számítani mind a két irányban.
6: Az 51-esen is több helyen dolgoznak, Dunapata és Kalocsa között növényzetgondozás van, Kalocsa belterületén pedig árok patkai szegélyrendezési munkákat végeznek. Minden helyszínen kell számítani némi forgalomkorlátozásra.
7: Vezessenek óvatosan. Jó, még nincs
6: Itt a Tamás még elidőzött volna, itt az 54-esen például.
7: Mi van az 53-oson?
8: Az 53-oson Kiskunhalas környékén az árkokat és az útpatkát rendezik, a munkatöret mellett útszűkület van. Beleszól. Szóval a munkaterület mellett útszűkületre kell számítanatok.
6: Még nagyon gyorsan 54-es Kecel térségében félpályás a lezárás, Császártöltés és Nemes-Nádudvar között az útmenti növényzetet gondozzák, Császártöltés déli határában pedig növényzetgondozás miatt van félpályás útzár.
8: Bármilyen fontos dolgot találkoztok, akkor hívjatok fel minket.
6: 78-567-662.
9: Jó utat!
3: Legyen az autód mindig tiszta!

0: Mismo Sol, Ávalo Szolerdal itt a Korona FM 100-on. Szép napot mindenkinek!
1: Ma reggel az élmény vásárlásról próbáltunk megbeszélgetni arról, hogy a férfiak és a nők milyen vásárlási szokások, vagy milyenek a különbségek a vásárlási szokásaink között. Üdvözöljük újra Márkus Mike Szilviát, aki megküzdött a fejhallgatójával.
2: Sziasztok!
1: Mert
2: nem vette észre, hogy
1: elindult az élőadás.
2: Igen, ezért mondtam, hogy ugye most már nem csak, hogy hallani lehet a Korona kávét, hanem ugye nézni is, és ez azért hoz magában némi életveszélyt, amikor ilyen füleseitek vannak már, mint ez.
1: Ez biztos.
2: Mert minden megtaláltam, hogy ez hogyan működik. Tényleg
1: ilyen megbeszéltem. A TikTok videót, amit néztél, megolvastál még két cikket.
0: Nem. A Szilvát meghangozta a fejhallgató.
1: Tisztelet!
0: Hát igen. Na, de vissza a vásárláshoz.
2: Ilyeneket szabad már itt? Ez tök jó.
0: De fi, ez egy szó. Én láttam, egy szótári lapon ott volt.
2: Persze, én is, a TikTokon, tehát az a tap. Ami ott van, az új van.
1: Na, kanyarodjunk vissza a reggeli témánkhoz. Nézzük meg, mit írt nekünk Gyuri. Ő úgy kezdte a kommentjét, hogy a férfiak megnézik, mi nincs otthon, és azt megveszik. A nők megnézik, mi van a boltban, akciós, és azt veszik meg. A személyzet nélkül üzleteket szerintem a kényszer szüli, hiszen ez kevesebbe kerül a tulajnak. Én nem szeretem, ha rajta múlna ezek a vevő nélküli, ezek vevő nélküli boltok lennének. Nem eladó, hanem vevő nélküli boltok, értsük.
0: De Gyuri, akkor te sem mehetnél be, mert te is vevő vagy, és ez úgy nem áll össze a kép a fejemben.
1: A szőrszálhasogatás, ilyenek vagyunk így reggelenként.
2: Igen, hálsátos, hogy nem merünk. Azért nekünk István, jók ezek a személyzet nélküli boltok, úgyis mindenki állati antiszociális lett, nem akarok újjal mutogni, most a kamerán is látja mindenki, kérem. Majd, hogy nem divattá vált az utóbbi időben, de ennek a hátadultője, hogy minden egyes alkalommal másfél embernek ad munkát azzal, hogy fogyaszt. Szóval én annyira nem vagyok barátja ezeknek. Amellett, hogy jókat szoktam beszélgetni a boltosokkal, volt, hogy egy 5 perces vásárlás után még 10 percet beszélgettünk az egyik boltossal, az egyik NFL játékosról, úgyhogy én egy kukkot se értek az amerikai focihoz, írja István, és akkor mindjárt reagált is erre Szilvi, hogy akkor ezért nem halott a sor. Még oda bigyeztette István végére.
1: Szóval akkor az a helyzet, hogy mit is akartam mondani? Ja, hogy a boltossal való beszélgetés, hogy ez hogy a vásárlás élményedhez neked hozzátartozik?
2: Nem. Tehát én nem akarok...
1: Akkor minek akarsz embert a boltba?
2: Mert hogyha van kérdés, amikor szeretném föltenni, de attól én nem fogok szaladni utána, hogy jöttem beszélgetni. Tehát attól én még oda vásárolni mentem, és ha van kérdésem, valamit nem találok, vagy kinéztem az akciós újságból, mert még az a fajta vagyok, bár most már nem lehet itt tolla bekarikázni, mert már nincsen, pedig azt imádtam. Kivágom, tudod, és akkor viszem magam a pénztárcámba a labból kivágott kis izédél, már nincsen.
0: Azt képzeljétek el, édesanyám soha az életben nem nézte az akciós újságokat, és most hazamentem Fehérvárra valamelyik nap, konyhapulton 20 ilyen szórólapos akciós újság kiterítve, konyhapulton. És ez volt az egyik gondolatom, a másik pedig megkérdeztem, édesanyám, krumplit pucolsz, vagy mi van? És nem, megnéztem az akciós újságot. Mi van veled, rosszul vagy?
2: De egyébként még léteznek ezek? Tehát léteznek, én azt hittem, hogy ezek már nincsenek a nyomtatott formában, vagy nem viszik ki. Mert várjám, tényleg a Lidlben is múltkor láttam, ott föl volt halmozva, még be volt csomagolva. De szóval, hogy attól én még nem azért ragaszkodom a személyzetes boltokhoz, mert én mindenáron oda akarok menni és megbeszélni az élet nagy dolgait, és föltartani őket, meg szórakoztatni őket, ha úgy gondolom, hogy ők ott unatkoznak, és mennyivel érdekesebb vagyok én, hogy jöttem, hanem azért, hogyha nekem valami kérésem, kérdésem van, akkor tudja kihez fordulni. Az ne legyen már egy automata tényleg, tehát, hogy ott nézem magam a visszatükröződve az üvegbe, és akkor megbeszélem magammal, hogy akkor most hol van a nem tudom én micsoda, amit keresek.
0: De sokkal szimpatikusabb akkor az az ember, akivel ott beszélgetsz és az akkor... automata boltban.
2: Ja, hát persze, hát ő mindig. A másik meg, hogy nem akarok gonosznak tűnni, de én nem mentem tovább a saját önző dolgaimon túl. Szóval, hogy nem azt néztem, hogy most kinek van munkája abból, hogy van, de egyébként persze ez is ott van a háttérben. Viszont nyilván nem ez a mozgatórugója a vásárlásomnak.
1: Nyilván, amikor vásárolni mész, akkor nem azon gondolkozol, hogy most hány embernek adsz munkát a vásárlásodba.
2: Így van.
1: Hanem a saját érdekeidet tartod szemben. De azért, hogy amikor globálisan nézünk, is akkor egy pillanatra komolyodjunk meg itt ezekkel a dolgokkal, akkor azért igenis fontos
2: itt a filozófia,
1: hogy olyan helyre kell mennünk vásárolni, ahol valóban van ember, mert ezt tud életben tartani egy város többek között, hogy pontosan. A üzletekben vannak eladók, árufeltöltők, ki tudja még milyen funkciókat kell ott ellátni, és hogyha automata boltokat kezdünk el használni, ott jelentős munkaerővesztésben, vagy hát, hogy mondjam, dolgozóvesztésben leszünk, hiszen azoknak elvész az embereknek a munkája.
2: Igazából én még kitaláltam valamit, most a Zalán ezzel ő kedvenc osztálya egy üzletben, egy boltban, a műszaki osztály, ezzel most adott nekem egy nagyon jó ötletet. Aztán lehet, hogy nem én találtam most fel a spanyol viaszt, hanem van ilyen már. Ez lehetne ez a Zalán megőrző. Tudod, ez akkor lehetne ilyen férfi megőrzőt, mert hogy nektek mindig bajotok van azzal, hogy mennyi időt kell a vásárlással tölteni. Tehát legyen egy gyerek megőrző, ahova én lerakom a gyereket, és legyen egy férfi megőrző, mit tudom én, akkor műszaki berendezések, az lehessen ott azt nézegetni, azt a dolgot. És ha van egy ilyen szuper dolog, akkor már én meg addig fogok vásárolni, meg azt addig nézelődök, amíg én akarok.
0: Érkezettünk alacsonyítva egy kicsit.
1: Egy kicsit. Közben szolgálati közlemény, érkezett egy telefonszám egy névvel. Megpróbáljuk felhívni a hallgatónkat?
0: Ó, persze.
1: Csináljam?
0: Szerintem egyet dalolászunk.
2: Csináljam?
0: Béli Zimmermann következik, és akkor a dal alatt megcsörgetjük. Megpróbáljuk a fütyülős játékot is kitalálni majd.

0: stílusban, Szilva, tetszett?
1: Ott van, Szere, jó volt, jó volt.
0: Szuper, Billy Zimmerman és a Lost, hello mindenkinek. 8 perc múlva, 10 óra. Az nem érdekel.
2: Ja, jó van, oké. Akkor telefonáljunk egyet.
0: Igen, mert hogy Valit csörgetjük meg, aki a mai reggeli témához szeretne hozzászólni. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ő mit gondol, akár mondjuk így a férfinői vásárlásról, vagy akár mondjuk az automata boltról.
1: Az automata boltról.
3: Igen, jó napot kívánok.
0: Jó napot, jó reggelt, Vali.
3: Jó napot, jó reggelt. Hát jó nekem napot. Az a véleményem, hogy én most már hát legalább 20 éve a Pennybe járok, nekem az a tapasztalatom, hogy jó oda menni, mert rendesek az eladók, és hogyha esetleg valamit nem találok a polcon kifogyót, akkor bármelyiket megkérem, bemennek a raktárba, megnézik, hogy van-e vagy nincs-e. Megkérdezik, én már 71 elmúltam, megkérdezik, hogy vagyok, ha látják rajtam, hogy nem olyan állapotban, akkor jó egészséget kívánnak. Ha valamit nem érek el a pótról, mert sajnos 162 centi magas vagyok, akkor bármelyiket meg tudom kérni, hogy legyen nekem. A másik dolog meg az, hogy a nyugdíjas korú férfiaknak legalább 30%-ának ebbe az önkiszolgálóba kellene menni, mert olyan agresszívak a boltban, hogy a hátulról nekem tolják a kocsit, ha ott állok a pénztárnál, akkor nagyon csúnyán rám szólnak, hogy menjek már előrébb, holott előttem van a nagy kocsi, meg a vásárló is. Tehát, és nagyon csúnya szavakkal, amit szerintem kifütyülnének, csak ilyen.
1: Hát akkor nagyon csúnyán kell rájuk nézni, hogy ilyet nem szabad. Hát tényleg, komolyan.
3: Valóban. Hölgyen, nekem volt egy ilyen atrocitásom egy hónap ezelőtt, látszottam az úriemberre, hogy ne beszéljen, és úgy elkezdett velem ordítani, hogy a pénztárosok is fölálltak, meg a vásárlók is néztek.
0: De én ezt elképzelni nem tudom, hogy egy hölgynek hogyan lehet ilyeneket mondani, vagy ilyet csinálni egy hölgyel.
3: Igen, és nagyon, tehát alpári módon beszélt velem, hangosan kiabált a módba, és azóta ez a férfi, mikor meglát a módba, akkor direkt arra tolja a kocsit, hogy ez egy kicsit meglökjön hátulról.
1: De azért annak azért örülünk, hogy a Pennyben ott vannak ezek a nagyon kedves dolgozók, a nagyon kedves eladók, akik mindig segítenek, ugye?
3: Komolyan mondom, hogy a főnökük az egy férfi, és le a kalappa előtte, kezit csókolom, mit tetszik kérni, mondom. És a fiatalok viszont sokkal előzékenyebb, legalábbis akikkel találkozok, mennek reggel az iskolába, mint ezek a nyugdíjas korú férfiak.
1: Jaj, de jó, hogy ezt mondta Valika, jó, de örülünk ennek, tényleg.
3: Komolyan mondom, hogy ezek a gyerekek, akik reggel mennek iskolába, ott veszik a reggelit, és nagyon segítőkészek, nagyon előzékenyek, szóval én nagyon szeretem ezeket a fiatalokat, mert egyébként ritka.
1: Na, hát akkor először is küldünk ölelést, meg puszit a Penny dolgozóinak, mert aranyosak, meg a mai fiataloknak is küldünk Valika nevébe puszit, meg ölelést, meg valami jó zenét majd mindjárt, jó?
3: Igen, úgyhogy nekem ez Valikának a tapasztalatom.
1: Köszönjük
3: szépen! Köszönöm, hogy elmondhattam.
1: Köszönjük, hogy itt voltál velünk,
0: Vali, szép napot!
1: Mi is küldünk puszit, ölelést, oda.
0: Igen, akkor Valinak nem biztos, hogy ez mindig élményvásárlás, de bízunk benne, hogy ez érdebe lesz
1: változás. Mondta, hogy a személyest ezt nagyon szereti, mert hogy az ott dolgozók segítenek neki, akár porcról levenni valamit, akár kihozni a raktárból.
2: Valószínűleg ő nem választaná az automata boltot, ha lehetősége lenne rá. Viszont nekünk tovább kell haladnunk a ma reggel, és jön az a reggel első nagyobb fénypontja, a fütyülős játék.
0: Azaz!
4: Mi csak kifütyül itt.
5: És mit? Te tudod?
4: Akkor azonnal hívd 78-as körzet.
5: Korona. Fütyös jókedvel még a munka is könnyebben megy.
4: Fütyülős. A Korona Caféban.
5: A játékot Kalocsa új műszaki áruháza.
4: Az Expert Digital támogatja.
0: Ez most ilyen Szilva és Zalán kollab volt, ami a fügy szót illeti. Remélem, hogy felismerhető.
2: A telefonszámunk 78-567-662. Az Expert Digitál 2 darab ajándékáért lehet játszani ebben a hónapban.
0: Ezek együttesen 70 ezer forintot érnek, egy Rovente Air Force Light vezeték nélküli rút porszívó, illetve egy 5 literes légkeveréses tefál fritőz.
2: Gyertek játszó! Oh.

0: Hát igen, ez ott volt a fűszó végén.
1: Hát nem ilyen a vége a dalnak?
2: De valami ilyesmi.
1: Hát akkor meg...
2: Te voltál a fúvós kórus.
1: Halló!

0: Mosórészleg, ahol tisztítószereket, mosó- és mosogatószereket, valamint női férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! Gogo Park, Kalocsa, Bátyai út, 2 pera, a buszpálya udvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.
1: Na, Józsikám, új autó? Ez jó sokba kerülhetett. Hogy tudtatok már megint ennyit spórolni?
2: Tudod, szomszéd, leszigeteltünk mindent, a homlokzatot és a födémet is. A számlák helyett inkább a kocsi részleteit fizetjük.
0: Te is követnéd Józsi példáját? Spórolnál el a fűtés és hűtés számlán? Hűszigár. Hűszigetelés pincétől a padlásig. Vásárolj építőanyagot közvetlenül a gyártótól. Kalocsa és Bátya között az 51-es főút mellett. Hűszigár. A legjobb ár.
3: Oktőn Magyarország napraforgó termesztő vidékének szívében működik a Louis Dreyfus Company, röviden LDC. Európa egyik legnagyobb napraforgó magfeldolgozója, ahol kiváló minőségű napraforgóolajat és lecitint állítunk elő. Az LDC-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy együtt fejlődjünk a tevékenységeinkhez kötődő helyi közösségekkel. Szeretne többet megtudni rólunk? Érdekli, milyen üzleti lehetőségeket kínálunk? Látogasson el a www.ldc.com weboldalra.
0: Ő járt már idénlátásvizsgálaton? Ha még nem, itt a tökéletes alkalom. A 33. évfordulóját ünneplő Vicai Látás és Hallás Központ különleges születésnapi ajánlattal várja. Készítessen új szemüveget, és ön döntheti el, mire kéri a 33%-os kedvezményt. A szemüveg lencsére vagy a szemüveg keretre. És ez még nem minden. Új szemüvegéhez most az optometriai látásvizsgálat ingyenes. Foglaljon időpontot a 30-647-80-22-es telefonszámon, vagy online a vicaioptika.hu oldalon.
4: Te is kéred a siker kulcsát?
0: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.
4: Ez reklám volt.
0: És most vissza a legjobb dalokhoz. Köszönöm.

DJ Khaled, Bryson Tyler és Rihanna közöse. A White House szólt itt a Korona FM 100-on, 1 perccel 3:43 előtt. Lassan a hétvégi programokat is elkezdjük egyeztetni mondjuk Messengeren, de közben azért gondolom befut pár vicces videó is valamelyik barátodtól. Némelyiknél már azon is elgondolkodunk, hogy ezt tényleg felvette valaki vagy mesterséges intelligenciával gyártották. Egy poénnál nyilván ez még simán belefér, de egy valódinak beállított hírfelvételnél már nagyon nem mindegy, ezért a Google most megnyitotta mindenki előtt az AI ellenőrzőjét, amelye ennek is utána nézhet többek között. SynthID detektor a neve, a synthid.com oldalon találod, bejelentkezés után feltöltöd a képet, videót vagy hangfelvételedet, és már meg is kaptad az eredményt. Nem kell hozzá külön semmit letölteni, de a weboldal egyelőre csak angolul működik, bár szerintem könnyen használható. És ami érdekes, az ellenőrző a fájba rejtett láthatatlan jelöléseket keresi, ezt az ilyen technológiákat használó rendszerek a tartalom elkészítésekor teszik már bele, és bizonyos módosítások után is felismerhető maradhat, kérem szépen. Így például egy megvágott képnél is működhet már az ellenőrzés. A Google saját eszközei mellett több partnerének, köztük a ChatGPT-nek a megfelelően megjelölt tartalmait is felismerheti ez az eszköz. Az RM4-nél viszont van egy lényeges különbség, a megtalált jelölés csak azt mutatja, hogy mesterséges intelligenciát használtak a felvételhez, akár csak egy valódi fotó átalakításához például. Ha nincsen találat, az még nem bizonyítja, hogy eredeti az a kép, amit feltöltöttél, más rendszerrel is készülhetett, amely nem rak bele még ilyen jelölést. Mert mostantól ugye ezt már tudjuk, éppen tegnap olvastam, hogy talán EU-s követelés lett ez. Én ezt elmenteném a kedvenc böngésző lapjaim közé, a következő gyanús felvételnél már kézlél lesz. Gyanús dolgok helyett jön most a koronás zenei felmentő sereg, a Morándisokkal az élen, tőlük jön most Miss Kali, Halleluja, egy jó nagy, hosszú kihagyás után.

0: jó dal, mint a jó bor, idővel csak nem esedik.
1: Régi szép idők, nosztalgia.
0: Klasszis dal, örök garanciában. Korona FM 100, itthon vagy. Maybe I-

0: de a dal nem az övé, bár mindenki az ő hangjával azonosította az Always On My Mind gigaslágert, a dalt nem neki írták, először Brenda Lee és Ben McRae rögzítette 72-ben. Elvis még ugyanebben az évben feldolgozta, és akkora slágert csinált belőle, hogy még itt Kalocsán a Korona FM 100-on is szól. Másfél perc múlva már délután, 3 óra, robog a péntek délutánunk, nyakunkon a hétvége, a felhős kora őszi időben, kb. Olyan 18 fok körül jár a hőmérséklet, 19 a telefonom szerint, úgyhogy egyelőre esernyő nélkül, szerencsére jobbnál jobb dalokkal. Sarah Angels kezd az első helyen, de David Guetta is hozza majd nyáridéző ritmusait. És előtte az utakon is szétnézünk. Még mindig trafiznak a Tomori Pál híd Paksi oldalán fehér furgonból, csak óvatosan közlekedni. Kecel és Kiskunhalas között az 5309-esen a 15-ös és 19-es kilométerek között kátyúzási munkálatok zajlanak. A munkaterületnél útszűkület és egy 40-es korlátozás mellett lehet haladni. Az 54-esen Császártöltés és Nemesnádudvar között a 77-es kilométernél még növényzet gondozás miatt vár a félpályás lezárás, és persze a 40-es sebességkorlátozás. Császártöltés térségében a 76-os kilométernél pedig délután 4 óráig félpályás lezárás lassít. Az 53-ason Kiskunhalas térségében ott ugye elész nagy káosz van, az 57-es és 58-as kilométerek között árkokat és patkát rendeznek, 30-as sebességkorlátozással, úgyhogy arra felé is tessék vigyázni, tarts biztonságos követési távolságot, most azonnal Évá és a legfrissebb híreké a főszerep.
1: Műszaki vizsga, eredetiségvizsgálat, képjárműjavítás Kalocsán. Partnerünkre a Karamellutvarban te is számíthatsz. A közlekedési információk támogatója az Autokontakt.
2: Ingyenes szűrővizsgálatokkal várják az érdeklődőket Szakmáron. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Köszöntelek a Korona FM 100 friss híreit hallod. Egészségnapot rendeznek október 12-én hétfőn Szakmáron a Művelődési Házban. A 9 és 12 óra között zajló programon többféle ingyenes szűrővizsgálaton vehetnek részt az érdeklődők. Lesz többek között szájüregi szűrés, látásvizsgálat, vérnyomás, vércukor, koleszterin és kutysav szint mérés, valamint táplálkozás.

0: Negyedik alkalommal rendezik meg október 10-én a támogatói estet Gerjenben a közösségi házban, ahol 20 órától retrobulival várják a vendégeket. Dohocki Korom Simonetta rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a bevétellel a Gerjen jövőjért alapítványt támogatják, amely a település közösségét és jövőjét szolgáló célokat segíti.
1: Október 10-én, este 8 órától várunk mindenkit a Gerjeni közösségi házba a negyedik támogatói estünkre. Idén egy jó hangulatú retrobulival készülünk. A zenéről Domokos András DJ fog gondoskodni, nagyon jó retro számokkal.
0: Átadták a kecskeméti Mercedes gyár bővített csillag bölcsödéjét és óvodáját, amely így már több mint 110 gyermek ellátását tudja biztosítani. A beruházással a bölcsödei csoportok száma 2-ről 4-re emelkedett, az óvodában pedig 3 új csoportszobát alakítottak ki. A fejlesztés eredményeként a gyár közvetlen közelében működő és a vállalat munkatársai részére kialakított intézmény több mint 50 bölcsödés és mintegy 60 óvodás számára biztosít férőhelyet. A következő ütemben az óvodai udvar megújítását tervezik. Pontosan 10 évvel a megszüntetése után újraindult a Népszabadság. A Napilap online változata kora délután vált elérhetővé az nso.hu oldalon. A nyomtatott kiadás Tóth Ákos főszerkesztő szerint jövő csütörtökön lesz olvasható. Szardínia közepén Bolotán a településen úgynevezett kék zónát azonosítottak a 100 év fölötti női lakosság arányát tekintve, amely jelenleg csak Hongkongban magasabb. A Nuorohoz közeli 2500 lakosú településen jelenleg 600 éves, vagy ennél is idősebb él, és mindegyikük nő. Még ebben az évben további 2-en töltik be 100. születésnapjukat. Tavaly a 100-on túliak száma 12 volt.
2: Az időjárás jelentést

húzós ütemek, a legnagyobb slágerek, őrületes mixek. A lejátszóknál Berlin Klub zenei félistene, DJ Enrico Ostendorf. Ez a Krone FM 100 és a Dance Festival.

0: 100. Itthon vagy. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Csak egy reklám. Közeleg a disznótorok ideje. Ne bízza a véletlenre a családi receptet. A kalocsai böllérboltban egy helyen talál meg mindent. Szemes és őrölt fűszerek, paprikás kolbász és téli szalámi fűszerkeverékek prémium minőségben, természetes és műbelek, kis és nagy tételben. Húsdaráló, töltőberendezések, szalagfűrészek, dipkések, bárdok, kesztyűk, szinte minden, amire a disznóvágáshoz szükség van. Keresse a böllérboltot Kalocsán az Ipari Parkban. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 2 óráig.
1: Csak egy reklámot hallottál.
2: Annyi mindenre van egy gomb.
0: Inkább nyomd meg azt, ami lendületbe hozza a napodat.
3: Korona FM 100.
0: Csak egy gombnyomásnyira.
2: Csak egy gombnyomásnyira.
0: Korona FM 100.
2: Itthon vagy.
3: Negyedik alkalommal rendezik meg a támogatói estet Gerjenben. Átadták a kecskeméti Mercedes gyár bővített bölcsödéjét és óvodáját. Köszöntelek, jönnek a részletek. Negyedik alkalommal rendezik meg október 10-én a támogatói estet Gerjenben a közösségi házban, ahol 20 órától retrobulival várják a vendégeket. Dohocki Korom Simonetta rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a bevétellel a Gerjen jövőért alapítványt támogatják, amely a település közösségét és jövőjét szolgáló célokat segíti.
4: Október 10-én, este 8 órától várunk mindenkit a gerjeni közösségi házba a negyedik támogatói estünkre. Idén egy jó hangulatú retrobulival készülünk. A zenéről Domokos András DJ fog gondoskodni, nagyon jó retro számokkal.
3: Átadták a kecskeméti Mercedes gyár bővített csillagbölcsödéjét és óvodáját, amely így már több mint 100

0: is úgy látod?
1: Hogy?
0: Hogy színesebb lett.
1: Neked szól, rólunk szól.
0: www.koronafm100.hu
1: koronafm100.hu A műsorszám
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
0: Reklám. Egészséges zöldséget és gyümölcsöt keresel? Elsősorban hazai termelőktől. A

0: üzlet és közületi konyhákat is. Add le rendelésed a 70 379 51 16-os számon, vagy keresd minket Harta központjában a piac mellett. Zöldségudvar, Zöldségudvar, ahol a vitaminokat nem tablettákban találod.
1: Fogtőn Magyarország napraforgó termesztő vidékének szívében működik a Louis Dreyfus Company, röviden LDC. Európa egyik legnagyobb napraforgó magfeldolgozója, ahol kiváló minőségű napraforgóolajat és lecitint állítunk elő. Az LDC-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy együtt fejlődjünk a tevékenységeinkhez kötődő helyi közösségekkel. Szeretne többet megtudni rólunk? Érdekli, milyen üzleti lehetőségeket kínálunk? Látogasson el a www.ldc.com weboldalra.
0: Ő járt már idén látásvizsgálaton? Ha még nem, itt a tökéletes alkalom. A 33. évfordulóját ünneplő Vicai Látás és Hallás Központ különleges születésnapi ajánlattal várja. Készítessen új szemüveget, és ön döntheti el, mire kéri a 33%-os kedvezményt. A szemüveg lencsére vagy a szemüveg keretre. És ez még nem minden. Új szemüvegéhez most az optometriai látásvizsgálat ingyenes. Foglaljon időpontot a 30-647-80-22-es telefonszámon, vagy online a vicaioptika.hu oldalon.
2: Október 31-én

0: DJ Lotters, Bobby és Simi. Október 31. Szombat, Zenititó, Klub Fregat. Ahol az emlékek újra életre kelnek.
1: Te is kéred a siker kulcsát?
2: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.

0: lendületbe hozza a napodat.
1: Korona FM 100.
0: Csak egy gombnyomásnyira.
2: Csak egy gombnyomásnyira.
0: Korona FM 100.
2: Itthon vagy. Éjjel egy óra.
1: Negyedik alkalommal rendezik meg a támogatói estet Gerjenben. Átadták a kecskeméti Mercedes gyár bővített bölcsödéjét és óvodáját. Köszöntelek, jönnek a részletek. Negyedik alkalommal rendezik meg október 10-én a támogatói estet Gerjenben a közösségi házban, ahol 20 órától retrobulival várják a vendégeket. Dohocki Korom Simonetta rendezvény egyik szervezője rádiónknak elmondta, hogy a bevétellel a Gerjen jövőjért alapítványt támogatják, amely a település közösségét és jövőjét szolgáló célokat segíti.
3: Október 10-én, este 8 órától várunk mindenkit a Gerjeni közösségi házba a negyedik támogatói estünkre. Idén egy jó hangulat a retrobulival készülünk. A zenéről Domokos András DJ fog gondoskodni, nagyon jó retro számokkal.
1: Átadták a kecskeméti Mercedes gyár bővített csillag bölcsödéjét és óvodáját, amely így már több mint 110 gyermek ellátását tudja biztosítani. A beruházással a bölcsödei csoportok száma 2-ről 4-re emelkedett, az óvodában pedig 3 új csoportszobát alakítottak ki. A fejlesztés eredményeként a gyár közvetlen közelében működő és a vállalat munkatársai részére kialakított intézmény több mint 50 bölcsödés és mintegy 60 óvodás számára biztosít férőhelyet. A következő ütemben az óvodai udvar megújítását tervezik. Pontosan 10 évvel a megszüntetése után újraindult a Népszabadság. A napilap online változata kora délután vált elérhetővé az nso.hu oldalon. A nyomtatott kiadást Tóth Ákos főszerkesztő szerint jövő csütörtökön lesz olvasható. Szardínia közepén Bolotán a településen úgynevezett kék zónát azonosítottak a 100 év fölötti női lakosság arányát tekintve, amely jelenleg csak Hongkongban magasabb. A Nuorohoz közeli 2500 lakosú településen jelenleg 600 éves, vagy ennél is idősebb él, és mindegyikük nő. Még ebben az évben további 2-en töltik be 100. születésnapjukat. Tavaly a 100-on túliak száma 12 volt.
0: Az időjárás jelentés Euró

0: Szombaton
1: délfelől befelhősödhet az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő, északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A szél többnyire gyenge marad, a kora reggeli 0-12 fokról délutára 16 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. Köszönöm a figyelmed, kellemes hétvégét kívánok!
2: Tele vagyunk!